0: Sunshine FM.
1: A térség ritmusa.

0: Csak jó zene.
1: Ez a Sunshine FM.
2: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Donald Trump aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési nyilatkozatot. Hónapok munkáját veszélyeztette vagy semmisítette meg néhány perc alatt a jégeső. Részletes tájékoztatást ígért a legfőbb ügyész az aranykonvoj ügyben. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Hétvégén is igen jelentős volt a forgalom a vármegyék területén, amik elsősorban főútvonalakon, illetve országhatár állomások fele jelentős leterheltséget mutatott. Nagyon sok vontatványokkal közlekednek külföldi rendszámú gépjárművek, illetve trélerek. Nagyobb menetidővel kell számolni viszont az M3-as autópályán, ezzel is számoljanak az elkövetkezendő időkben. És itt az igazi vakáció. Nagyon sokan már elutaztak, illetve elutaznak. Vegyék figyelembe azt, hogyha külföldre indulnak, akkor érdeklődjenek, tájékozódjanak, és a gépjárműveket jól készítsék fel az utakra. Ilyenkor többen ülnek általában a gépjárművekben, olyan személy vezesse, aki jelentős rutinnal rendelkezik, illetve a keresztszabályok betartására is törekedjenek mindenhol. A sebességhatárokat ne lépjék túl, ugyanis az elmúlt napokban nagyon sok olyan baleset történt, ahol egyértelműen megállapította a rendőrség a gyors sajtást. Köszönöm a figyelmet, további jó utat és balesetmentes közlekedést!
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Donald Trump amerikai elnök Franciaországban aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési nyilatkozatot, amellyel hivatalosan is megkezdődik a konfliktus lezárását célzó 60 napos tárgyalási szakasz. A 14 pontból álló megállapodás értelmében Irán a következő két hónapban szabadon exportálhatja kőolaját és feltétel nélkül megnyitja a Hormuzi szorost, míg Washington vállalta, hogy nem vezet be újabb szankciókat és nem küld új csapatokat a térségbe. A Fehérház illetéke közölték, hogy a végső békeegyezmény egy 300 milliárd dolláros újjáépítési alap létrehozása mellett az iráni atomprogram lezárásáról is rendelkezik majd. Soron kívül zajlik a nyomozás az ukrán aranykonvoj ügyében, amelyről a legfőbb ügyészség hamarosan részletes tájékoztatást ad. Az Alkotmányvédelmi Hivatal feljelentése alapján a NAV március óta vizsgálódik pénzmosás gyanúja miatt, míg a fővárosi nyomozó ügyészség jogellenes fogvatartás büntette miatt indított eljárást. Az ügyben Magyar Péter miniszterelnök azonnali belső vizsgálatot rendelt el a társhatóságoknál, miközben a központi nyomozó főügyészség vezetője már lemondott posztjáról. Hónapok munkáját veszélyeztette vagy semmisítette meg néhány perc alatt a jégeső, jelentette be Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter, hozzátéve, hogy a vasárnapi szupercella országszerte jelentős károkat okozott a mezőgazdaságban. A szőlőültetvényeket, gyümölcsöseket és szántóföldeket ért pusztítás után a kormány gyors segítséget ígér a kárenyhítési rendszeren keresztül, bár a védelmi hálózat 283 generátora elindult a Hungaromet jelzése alapján. A klímaváltozás miatti kiszámíthatatlan időjárás miatt a szaktárca felülvizsgálja a jégkármentesítő rendszer működését, és újabb fejlesztéseket tervez a gazdák védelmében. A biztonságérzet növelése érdekében a lakosság döntheti el, melyik vidéki iskola közelében található veszélyes gyalogátkelőhely kapjon okoszebrát a tanévkezdés előtt. A Generáli Biztonságért Alapítvány június 30-áig tartó országos közönség szavazásán az Országos Balesetmegelőzési Bizottság javaslata alapján minden vármegyéből egy-egy, összesen 19 kockázatos helyszínre lehet voksolni. A Safe Cross okoszebra az útburkolatba épített LED prizmák segítségével villogással figyelmezteti az autósokat a gyalogosokra. A mérések szerint ugyanis a technológia telepítése után egyes helyszíneken akár 20%-kal is nőtt a sofőrök megállási hajlandósága. A véleményalkotás előtt a tényeket is érdemes meghallgatni, hangsúlyozta közleményében a Mastergood cégcsoport, cáfolva a vállalatot ért vádakat. A kisvárdai központú élelmiszeripari vállalat visszautasította az alacsony bérekről, a mosdóhasználat korlátozásáról és a magyar dolgozók háttérbe szorításáról szóló híreket. Tájékoztatásuk szerint a közel 4000 embert foglalkoztató cégcsoportnál a fizikai állomány átlagos bruttó keresete 2026-ban meghaladja a 620 27 ezer forintot, a dolgozók 85%-a magyar, a külföldi munkaerőt pedig kizárólag a munkaerőhiány miatt alkalmazzák. Hozzátették, a vállalat 2025-ben közel 17 milliárd forint adót és járulékot fizetett be, a valótlanságokat terjesztőkkel szemben pedig megteszik a jogi lépéseket. Maradjanak a játszótéren, ameddig jónak érzik, ezzel az utasítással hagyta magára négy gyermekét egy édesanyja szombat este egy újbudai játszótéren. A Bartók Béla úton felügyelet nélkül hagyott gyerekek közül a legfiatalabb alig múlt 2 éves, ráadásul a hűvös esti időben mindössze egy badit viselt. A járőrök telefonon érték el az anyát, aki a rendőri intézkedés után elindult haza, míg a testvéreket a polgárőrök és az önkéntes tűzoltók segítségével a játékaikkal együtt épségben hazaszállították. 3 éves csúcsra ugrott a súlyos RSV fertőzések száma Magyarországon. A vírus évente 3500-4000 egy év alatti csecsemőt küld azonnal kórházba. A melletted a helyem egyesület adatai szerint az óriás sejtes légúti kórokozó szinte minden gyermeket megfertőz a második életéve előtt, és a legsúlyosabb esetekben hetekig tartó intenzív osztályos kezelést is igényelhet. Bár létezik készítmény, amely képes csökkenteni a kórházi esetek számát, Magyarországon jelenleg nem TB támogatott, így a szülőknek 90 ezer forintot is meghaladó árat kellene kifizetniük érte. Minden hétköznap, valamint vasárnaponként is látogathatóvá válik a Karmelita kolostor és az egykori miniszterelnöki kabinetiroda épülete. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentésében emlékeztetett, amikor Magyar Péter miniszterelnökkel közösen májusban elbontották az épület előtti kordonokat, azt ígérték, hogy a terek addig maradnak nyitva, amíg folyamatos irántuk az érdeklődés. Mivel a lakossági figyelem továbbra sem lankad, a kormány kibővítette a nyitvatartást, a látogatáshoz pedig a szabadkarmelita.hu oldalon kell előzetesen regisztrálniuk az érdeklődőknek. Német eredetű, akár 160 km/órás sebességre képes fekvőhelyes kocsikkal biztosítja a MÁV a nyári szezonban az Adria Intercity közlekedését Budapest és Split között. Vitézi Dávid miniszter korábban jelezte, hogy a hazai járművek elhúzódó felülvizsgálatai miatt bizonytalanná vált a járat indulása, a problémát azonban sikerült megoldani nyugat-európai kocsik bérlésével. A német flottából származó légkondicionált 60 férőhelyes vagonoknak köszönhetően a közkedvelt éjszakai tengerparti járat július 3-a és október 2-a között a tervek szerint menetrend szerint szállítja majd az utasokat. Új korszak kezdődhet a hazai szélenergia termelésben, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal ugyanis átfogó online felmérést indít az új szélerőmű kapacitások létesítéséről és a meglévő turbinák bővítéséről. A kérdőíves adatgyűjtés célja annak feltérképezése, hogy a piaci szereplők mely térségben mekkora teljesítménnyel és hány új turbinával terveznek beruházásokat, valamint hogy mikorra várható a projektek megvalósítása. Az anonim módon feldolgozott információk segítségével a hatóságok előre meg tudják határozni, hogy az ország melyik pontjain lesz szükség hálózati fejlesztésekre az új zöld energia fogadásához. Új csúcsot ért el a bankkártyás készpénzfelvételre jutó átlagos összeg az év első 3 hónapjában, ugyanis már 124.179 forint jutott egy-egy tranzakcióra. A biztosdöntés.hu elemzése szerint a látványos emelkedés hátterében az ingyenes havi készpénzfelvételi keret februári megduplázása áll, amely a korábbi 150.000 forintról 300.000 forintra növekedett. Ezzel párhuzamosan a bankok kötelező telepítési programja miatt az ATM-ek száma is rekordszintre 5688 darabra nőtt az országban. Mobil ügyfelszolgálattal segítik az ágyhoz kötött betegek fényképes okmányainak megújítását szerte az országban a kormányablakbuszok. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint az orvosi igazolással rendelkező mozgásukban korlátozott ügyfelek a lakóhelyük szerint illetékes kormányhivatalnál igényelhetik a helyszíni ügyintézést. A tárca felhívja a figyelmet arra, hogy a szolgáltatás megszervezése mellett a határidőkre is ügyelni kell, a régi könyv formátumú személyi igazolványok ugyanis augusztus 3-án végleg érvényüket veszték. Néhány héten belül átfuthat a parlamenten a médiatörvény módosítása, amely lehetővé teszi, hogy a közmédia vezetői posztjára pályázat útján új vezető kerüljön, jelentette be Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a kormány célja egy olyan hiteles, objektív és informatív közmédia létrehozása, amely valóban a közt szolgálja és hozzájárul a társadalom szellemi és lelki egészségének helyreállításához az elmúlt 16 év pusztítása után. A médiatörvény átalakításáról szóló javaslatot a Tisza párt képviselői június 12-én nyújtották be az országgyűlésnek azzal a céllal, hogy a közmédiát visszaadják a magyar embereknek. A gazdasági és energetikai minisztérium módosítja a Széchenyi Kártya Program egyes likviditási hiteltermékeinek kamatfeltételeit a fenntarthatóbb költségvetési gazdálkodás és a visszaélések kiszűrése érdekében. A szigorításra azért volt szükség, mert a tapasztalatok szerint a vállalkozások egy része a támogatott forrásokból magasabb hozamú állampapírokat vásárolt. Az új kondíciók a 2026. július 15-től megkötött szerződésekre vonatkoznak, a június 18-áig befogadott hitelkérelmeknél azonban még a korábbi fix 3%-os kamat érvényesíthető. Az Európai Uniós források megszerzése érdekében egy tucatnyi módosítással egészül ki az a 110 oldalas korrupció ellenes törvényjavaslat, amelyet az igazságügyi minisztérium a civil szervezetekkel egyeztetve készített elő. A csomag részeként alkotmánymódosítás történt a közérdekű vagyonkezelő alapítványok működése miatt, emellett jelentősen bővül a nyilvánosan hozzáférhető közadatok köre, és szélesednek a közbeszerzések jogorvoslati lehetőségei is. Változik a vagyonnyilatkozás rendszere, így az integritás hatóság új jogköröket kap, például közvetlen bírságolási folyamatot is indíthat. A kormány teljes körűen áttekinti a dohánykoncessziók rendszerét, amelynek eredményeként új szabályozás léphet életbe, jelentette be Vitézi Dávid. A politikus kiemelte, hogy rendszeresek a panaszok a dohány és az alkoholárusítás eltérő szabályozása miatt, és leszögezte, a kabinet célja, hogy megakadályozza a dohányzás szintjének emelkedését, valamint elkerülje a nem transzparens vagyongyarapodást ebben a szektorban. Vitézi hozzátette, a felülvizsgálat a kaszinók világát is érinti, a korábbi kormány ugyanis a választások előtt több városban, köztük Szegeden, Győrben, Miskolcon, Pécset, Nyíregyházán, Sopronban és Debrecenben is kiadott koncessziókat, amelyek közül valamelyik egészen 2061-ig érvényes. A Magyar Bankszövetség új javaslatokat dolgoz ki a kamatstop jövőjéről, miután a kormány a jelenlegi feltételek mellett szeptember 30-áig tervezi fenntartani az intézkedést. Becsei András, a szövetség alelnöke elmondta, hogy a mintegy 220 ezer érintett jelzálog hiteles közül a jegybank adatai alapján 19 ezer, a bankok saját számításai szerint pedig 10 ezer ügyfél tekinthető valójában sérülékenynek, így a rászoruló csoportok célzott védelmére tesznek majd javaslatot. A pénzintézetek számára jelentős a tét, a szabályozás elhúzódása, ugyanis az MNB szerint 125 milliárd, de a szigorúbb számviteli értelmezések alapján akár 300 milliárd forintos veszteséget is okozhat a bankszektornak. A nemzetközi olajárak csökkenése és a forint erősödése miatt a Tisza kormány már a héten kezdeményezi a parlamentben az üzemanyagok védett árának kivezetését. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a jövedéki adó mérséklése, valamint a MOL csökkentett árései érvényben maradnak, így a benzin és a gázolaj ára napokon belül 10-15 forinttal a korábban rögzített hatósági ár alá süllyedhet a töltőállomásokon. A havonta 50 milliárd forintos költségvetési terhet jelentő intézkedésre reagálva a Fidesz közölte, hogy a védett ár megszüntetése súlyos tévedés és választási ígéret megszegése, ezért a kivezetés helyett az eddigi ár rögzítését javasolják árplafonként maximálni. A napokban tartósan 30 fok fölé emelkedik a csúcshőmérséklet, így várhatóan szombaton már életbe lép a 3-as fokozatú hőségriasztás. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos figyelmeztetése szerint, ha a napi középhőmérséklet legalább 3 napig meghaladja a 25 fokot 2-es, ha pedig a 27 fokot 3-as fokozatú riasztást kell elrendelni. A kánikulában fokozott veszélyben vannak a krónikus és légúti betegek, a szabadtéren dolgozók, valamint az idősek és a gyermekek. A szakember kiemelte, hogy 11 és 16 óra között kerülni kell a tűzőnapot, emellett gondoskodni kell a bőséges, cukor-koffein és alkoholmentes folyadékpótlásról, és fokozottan ügyelni kell arra is, hogy se gyermeket, se kisállatot ne hagyjunk a parkolóautókban. A Szociális és Családügyi Minisztérium idén is elindította a nyári diákmunkát támogató programot. A tárca bértámogatást nyújt a munkáltatóknak a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok már a tanulmányaik alatt munkatapasztalatot szerezzenek, miközben a vállalkozások és az önkormányzatok is kedvező feltételekkel juthatnak munkaerőhöz a nyári szezonban.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Újabb névvel bővült azon játékosok listája, akik a hosszabbítás mellett döntöttek, miután Harangi Bence is úgy határozott, marad a Deac Jégkorong csapatánál. A 21 éves játékos a Ferencvárosiaktól érkezett 2025 nyarán, az előző idényben az Erste Ligában 32 alapszakasz meccsen számítottak rá, egy pontot gyűjtött, ahogyan a rájátszás 6 találkozóján is. Az OB1-es playoffban szintén 6 összecsapáson bizonyíthatott, a Magyar Kupában pedig 3 mérkőzésen jutott szerephez. Jelentősen megkurtított létszámmal startol az új szezon a férfi röplabda extra ligában. Legutóbb 13 alakulat bizonyíthatott az első osztályban, ám ősztől mindössze 6 gárda állhat rajthoz. A módosítás miatt sokáig úgy tűnt, hogy a Deac férfi röplabda csapata csak az NB1-ben szerepelhet, ám a Mavc és a Kazinc Barcika sem vállalta a szereplést, ezért a Miskolc mellett a Deac, a Kaposvár, a Székesfehérvár, a Pénzügyőr és a TFS-e alkotja a mezőnyt. Idén negyed döntőt játszhatott a Debrecen az első osztályban, ám a Pénzügyőr ellen nem sikerült tovább jutnia. Ezt követően a TFS elleni párharcban maradtak alul a hajdúságiak, és végül a 7. helyen végeztek. A kitartásról, a küzdelemről és a nehéz helyzetekből való felemelkedés lehetőségeiről tartott előadást a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bencs László Szakképzőiskola diákjainak Zsiga Melinda. A kickbox bajnok és edző állami gondozottként nőtt fel, de soha nem adta fel, és kitartásának köszönhetően komoly sportsikereket ért el. Zsiga Melinda többszörös kickbox bajnok és edző, aki pályafutása során számos hazai, illetve nemzetközi eredményt ért el. Kétszeres amatőr világbajnoki bronzérmes lóki kategóriában, profi kickbox bajnok, emellett amatőr magyar bajnoki helyezett ökölvívásban és magyar bajnok K1 szabályrendszerben. A legutóbbi meccsén megsérült, eltört a karja és megsérült a térde is, de így is végigharcolta a mérkőzést. Az iskola vezetése rendszeresen tart hasonló motivációs eseményeket a diákoknak. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
1: Szombaton forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar csupán az ország északi és középső tájain alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet feltámadó déli eszél, a legmelegebb órákban pedig 31 és 36 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.
3: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
5: Hey guys, I'm Cameron.
3: Nekünk ez szerelem.

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Velhello.
2: Sunshine FM, csak jó zene.
0: Csak jó zene. Nekünk ez szerelem.
2: Ez a Sunshine.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Nem népszerű szeretnék lenni Brüsszelben, jelentette ki Magyar Péter. Újabb súlyos állítások a Zsolti bácsi ügyben. Hétfőn tárgyalja az Alkotmánybíróság Súlyog Tamás köztársasági elnök indítványát. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Nem népszerű szeretnék lenni Brüsszelben, hanem minden pillanatban a magyar embereket képviselni, írt a közösségi oldalán Magyar Péter az EU csúcs második napján. A miniszterelnök szerint az Európai Tanács ülésén az őszintességről, a politikai korrektség és a kettős beszéd meghaladásáról szólt Európa vezetőihez, és hangsúlyozta, hogy tiszteletet ad, de el is várja azt a hazája felé. A kormányfő beszédében egyértelműen kiállt az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett, és bejegyzése szerint a felszólalását a teremben lévők nagy tapssal fogadták. Külföldi prostitúcióval és kapott milliókkal vádolják a Zsolt bácsi ügy tanúját, akiről a Magyar Nemzet azt állítja, hogy Dubajban árusította a testét. A hírek szerint Bangó Sándor idén tavasszal az interjúk idején látványos költekezésbe kezdett, egy hangfelvétel alapján pedig felmerült, hogy milliókat kapott Magyar Mártontól, a Control.hu tulajdonosától a terhelő nyilatkozatért. Magyar Márton határozottan tagadja a vádakat és feljelentést tesz rágalmazás miatt, miközben a Szülő utcai javítóintézet volt igazgatója Juhász Péter Pál továbbra is letartóztatásban van szexuális kényszerítés gyanújával. Hétfőn tárgyalja az Alkotmánybíróság Súlyog Tamás köztársasági elnök indítványát, amely az alaptörvény módosítások korlátairól és terjedelmének értelmezéséről szól. Az államfő azután fordult a testülethez, hogy Magyar Péter miniszterelnök május 31-ig adott neki határidőt a lemondásra. A 444.hu beszámolója szerint az ülésen az dőlhet el, hogy az Alkotmánybíróság ad-e jogi kapaszkodót az elnöknek az elmozdítási folyamat fékezéséhez, miközben a parlament által múlt hétfőn elfogadott 16. alaptörvény módosítás és az államfő asztalán van. Közben több tucat jogtudóst nyílt levélben állt ki a közjogi vezetők leváltása mellett. Június 22-én kezdetét veszi a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés, melyet a Nébik elnöke rendelt el az ország egész területére. Az augusztus 20-áig tartó időszakban a hatóság szakemberei kiemelten vizsgálják a grilltermékeket, a fagylaltüzemeket, a jégüzemeket, valamint a büfékben kapható alkoholos italokat, köztük a rozéborokat. A vizsgálatok a gyermektáborok étkeztetésére, valamint a termelői piacokon és az útmenti árusító helyeken kínált szezonális zöldség és gyümölcsökre, különösen a görög dinnyére is kiterjednek. A szakemberek a higiéniai szabályok betartása mellett ellenőrzik a termékek nyomon követhetőségét, minőségét és a valódi termelői eredetet is. A Pride felvonulásokat korlátozó jogszabályok eltörlését kéri a kormánytól és három parlamenti bizottságtól 6 civil szervezet. A javaslat csomagot többek között az Amnesty International és a Magyar Helsinki Bizottság jegyzi, akik a gyülekezési törvény 13/A paragrafusának hatályon kívül helyezését, valamint a 2025-ben elfogadott szabálysértési szigorítások visszavonását követelik. A jogvédők a javaslatukat az Európai Unió bíróságának áprilisi életére alapozzák, amely uniós jogba ütközőnek találta a korlátozások alapjául szolgáló törvényt.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Szombaton forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar csupán az ország északi és középső tájain alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet feltámadó déli eszél, a legmelegebb órákban pedig 31 és 36 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.
4: Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...
0: Csak jó zene.
3: Sunshine FM.
0: Sunshine FM.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Mi jut eszedbe, ha meglátsz magad előtt egy tanulóvezetőt? Türelem, félelem, vagy na ebből baj lesz?
2: Türelem. Na, türelem, ha ebből baj lesz.
1: Igen. Az oktató mellette, ugye így az én oldalam fel, mert én jobbról voltam, látom, hogy önyökkel is nyomkodja a telefon. Jó,
2: hát valahogy el kell ütni
3: az én időmben egyébként mindig újságot olvasott az oktató, meg el kellett vinni Túró Rudit venni.
2: Na, az enyém meg reggelizett, haza kellett menni, tehát mindig reggel vezettem, és mondta, hogy jó, akkor de beparkolunk, így gyakorold egy picit a parkolást, én meg felmegyek, addig meg reggelizek.
1: Nekem meg fel kellett,
2: a lakás előtt.
1: Fel kellett venni a lányát, a fiát, aha, a feleségét, este mikor kit.
2: Hát nekem az első utam még a gyakorlatilag alig tanultam meg vezetni, tehát még csak rutin pályán mentünk, és akkor hívták CB rádió, hogy betörtek a nyaralójába. Itt a közelben valami kis tanyán volt nyaraló, és azonnal menjen ki, mert a rendőrség már ott van.
1: Még a kék villogót is kiraktam.
2: És azt mondta, hogy jó, nem cserélünk helyet, mert nincs arra idő, gyorsan menjünk kifelé. Na hát én mi mazsola módon szépen 60-nal, ahogy azt illik országúton, egyszer csak azt éreztem, hogy a gázpedál a talpamon, és azt mondja, sose érünk oda, na gyerünk, de amúgy nagyon jó oktatón volt.
3: Én egyébként nem emlékszem arra, hogy én várakoztam volna a rutin pályán, tehát hogy én nekem az olyan gördülékeny volt, itt kellett parkolni. Azt látom,
2: neked
3: hogy valaki
2: volt ilyen rutin pályás vizsga külön.
3: Idős vagyok, igen.
1: Idős.
3: Igen, felnőttem hozzátok.
1: Az kemény.
3: Egyébként itt beszélünk arról, hogy mi a szitu a tanulókkal, és mi van velünk, autósokkal, hát akiket atrocitás ér.
1: Na végre valaki na, az én is beszél.
3: De ne, megint félreértesz, nem hallgatsz végig. Nem a te neved. Hát például velem volt egy olyan szitu, hogy mentem Nyíregyházán az Orosi úton, és egyébként senki nem volt a közelemben, aztán ott lett egy baleset, úgyhogy át kellett kanyarodnom a másik sávban, na mindegy.
2: Senki nem volt, de lett egy baleset.
3: És, de azt nem én okoztam, de az a lényeg, hogy felbukkant egy tanulóvezető autó. Igen? És akkor jött a dudálás, meg minden, én kiraktam az elakadásért, bocsánat, ugye az azt jelenti, majd a piros lámpánál odajött az oktató, és elkezdett nekem ágaskodni oldalról, hogy hát tudja, mit csinált, mondom, elnézést. Jó, erre figyeljünk oda legközelebb, jó? Jó? És...
1: De mit csináltál?
2: Semmi, de hát ez már az oktatási része.
3: De hogy, ezt tanítani kell, hogy igen, így kell oda menni,
2: hogy hogyan kell kiszállni, hogyan kell elmondani a másikat, intelligensen a másiknak.
1: Hogyan vegyük ki az autóból? Persze.
3: Engem miért nem tanítottak meg erre? Hát, nem is értem amúgy. És akkor tudod, ott áll a nagy darab pasas, ott magyaráz nekem, én ott ülök ártatlanul.
1: Na jó, de mi volt, szerintem mi volt a baj? Hát te csak kiraktál
3: az,
1: egy
3: gyerekodat. Átsoroltam, viszont ő nagyon közel volt, hát én meg beraktam oda az autót. Na, de egyébként meg úgy voltam, hogy ha összetöröm, akkor most majd kifizetjük, hát nem?
2: Ez is egy felfogás. Tehát ez a nem érdekel, beférek én oda. Nem fértem, na nem baj. Igaz, hogy ő ebből él a tanuló autójában. Amíg javítják hónapban.
1: Na az ilyen nők miatt szállsz ki az autóból.
2: Az biztos.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Szép reggelt és jó sportolást kívánunk mindenkinek. Tegnap is voltak VB mérkőzések, kezdjünk ezzel?
3: Kezdhetünk. Melyiket láttad, vagy melyikben néztél bele? Az Anglia-Horvátországba belenéztél-e? Az már ugye később volt, nem biztos, hogy az a te időpontod.
2: Olyannyira belenéztem, hogy végignéztem, és akkor ilyen egy óra előtt valamikor feküdtem le, mert még összefoglalókat is néztem, akkor meg már utána az a baj, hogy átesel a ló túloldalára, már nem érzed annyira fáradtnak magad, de közben a folyosón neki mész a falnak, de még aludni nem akarsz, olyan vagy, mint egy hisztis gyerek, nem akarok aludni.
3: Igen, de hát most nézzék el a munkahelyeket, hogy mindenki ilyen, és nyugodtan lehet arra fogni, hogy VB meccseket néztek. Egyébként parádés volt a találkozó, mert vezetett Anglia, egyenlített Horvátország, vezetett Anglia, egyenlített Horvátország, aztán már csak vezetett Anglia, és 4-2 lett a vége.
2: A dolog érdekessége az én szemszögemből az, hogy na jó, van, oké, belenézek. Már megy, na mindegy, bekapcsolom. Már 2-1. Aztán jó van, csinálok egy szendvicset. 2-2, 3-2, úristen.
3: Ez nálunk is így zajlott, hogy már megint gól, tehát így, igen. És
2: egyet láttam élőben, és akkor a kettőt talán.
3: Közben
2: egyet.
3: Még volt kivédett 11-es, de aztán azt újra rugatták.
2: Elmegyek zuhanyozni, mondom, úgyis fél idő van. Kicsit túl toltam, vagy túlhúztam, 3-2. Hát 2-1-en hagytam itt.
3: És hát ott az angolok eldönthették volna, rengeteg helyzetük volt, nagy védések.
2: Hát 18-20 kapura lövésége.
3: Igen, a horvát kapustól. Úgyhogy itt 4-2 lett. A Portugália-Kongó meccsen viszont döntetlen lett a végeredmény, pedig nagyon sokat, 80%-ban a portugálok birtokolták az első félidőben a labdát, és mégsem tudták megnyerni a meccset. Nagyon korán vezetést szereztek, aztán Kongó egyenlített, és milyen érdekes. Kongónak voltak a nagyobb helyzetei, elég meddő volt a fölénye Portugáliának. Ronaldo nem játszott jól, az az igazság. Volt két helyzete, mind a kettőt elrontotta, úgyhogy csalódott is volt. Próbálták egyébként nyugtatni a társak, kicsit feszültnek tűnt szerintem. Egyrészt az, hogy ő is már most a sokadik világbajnokságán játszott, mindig ott van ez az örök kérdés, Messi rúgott egy mesterhármas, hát akkor neki is nyilván gólt kell rúgnia.
2: És olvastam, hogy a EB-ket meg a VB-ket összesítve 10 meccs óta meddő gólrugásban Ronaldo, és hát biztos azzal próbáltak lelket önteni bele, hogy semmi baj, már a te korodban.
3: Nagyon nem? Pozitív volt a szurkolók hozzáállása.
2: Tényleg? Azt nem tudtam, belealudtam amúgy abban a meccsben.
3: Amikor ja, akkor ezért maradtál fenn este.
2: Igen,
3: mert ez meg délután volt. Tehát, hogy amikor nem ment neki, akkor buzdították a szurkolók, és az ilyen szempontból pozitív volt, nyilván a portugál szurkolók elsősorban. A kongóiak meg nagyon örültek.
2: Megint egy tipikus gyilkos meccs, tehát, hogy erre senki nem számít.
3: Alakul a meccset, bár a Portugália-Mexikó döntő most elég távolinak tűnik, de bármi lehet, minden esetre elképzelhető, hogy ilyen meglepetés csapatok jutnak egészen messzire.
2: Biztos vagyok benne, és azt vettem észre, hogy minthogyha ezeknek a nagy csapatoknak az elején nem minden esetben menne olyan jól, aztán kicsikét megrázzák magukat, hogy gyerekeket
3: hát
2: mégis
3: természetes, gondolj bele, rengeteg vagyunk. Mérkőzést kell játszaniuk. Ezek az élcsapatok, ezeknek a játékosai, ezek rengeteg meccset játszottak az elmúlt időszakban, a bajnokok ligájában, él bajnokságokban, stb. Nyilván fáradtabbak, de hát most már nem lehet azt mondani, hogy egy kongói csapat játékosai egyébként ilyen tingli-tangli bajnokságban játszanának, mert ők is ott vannak. Tehát a francia, az angol.
2: Hát a tegnapi játékosokon nem hittem el, hogy de ezek nagyon hajtanak, ezek olyan labdákat adnak.
3: És olyan tudatosan játszottak az első félidőben, ami egyébként tegyük hozzá, kimondottan unalmas volt szerintem, vagy nem volt egy jó meccs a Portugál-Kongó, de hogy sokáig az volt a feladat, hogy gyertek, nyugodtan átadták a területet, a portugálok mentek, ők meg a kontrákból próbáltak veszélyeztetni. Na de a szurkolók, hát van néhány olyan jelenet, ami miatt érdemes nézni a világbajnokságot. Ilyen volt a zöld foki köztársaság Spanyolország meccs, ami egy döntetlennel zárult, és az egyik legcukibb jelenet volt a japán szemét összeszedés után, hogy egy zöldfoki köztársaságbeli szurkoló, meg egy spanyol szurkoló hasonló méretű pólókat hordtak, egyébként mind a ketten ilyen 3XL-est, és a mérkőzés után egymás mögött álltak, átmászott a lépcsőn a spanyol szurkoló, levette a mezét, odaadta a zöldfoki köztársaságbeli szurkolónak, ő a sajátját szintén, felvették, megveregették egymás vállát, és boldogan éltek, míg meg nem haltak. Szóval ilyen nagyon szimpatikus volt ez, hogy lehet így is szurkolni, hogy nem csak ez a egymást püföljük, verjük, szidjuk, stb., hanem lehet egymást ölelgetni is. Amit a norvégok csináltak, az meg megint parádés volt, én még ilyen egyedi szurkolást nem láttam. Hát a norvégok ugye vikingősökkel rendelkeznek, nyertek is ráadásul, és amikor egy komplett szektornyi ember, vagy két szektornyi ember azt imitálja, mintha eveznének, tehát ősz a széken, előre hajolva, és így, minthogyha egy viking hajót húznál, ezt jelképezték, majd érdemes megnézni videón, parádésan néz ki egyébként, hogy az egész szektor egyszerre mozog, és úgy eveznek, és minthogyha egy hajóban ülnének, ez is elképesztő.
2: Egy csónakban nevezünk?
3: Igen, ja. Igen, úgyhogy, vagy ahogy tanult katona ismerősöm mondta, egy cipőben nevezünk. Igen, de hát így kicsit összekeverte a mondásokat, de nem baj. Szóval nagyon jó volt a vikingeknek a szurkolása is. És még egy érdekesség a világbajnokság kapcsán, egyébként hallgathatnak majd folyamatosan VB híreket nálunk a következő napokban is, de Dél-Korea Mexikó meccs kapcsán, ami majd pénteken lesz, egy drón keringett a dél-koreai edzés fölött, és hát ezt kiszúrták a dél-koreai videóelemzők. Állítólag a környékbeli udvarról indította el valaki, és próbált kémkedni. Mit ad is, tehát ugye házigazda Mexikó, ott lesz majd a mérkőzés, és akkor rögtön meggyanúsították, hogy esetleg a mexikói válogatottat szerette volna segíteni ez a drón. De még mielőtt a biztonságiak elkapták volna a drón, lezuhant, majd utána gyorsan azok, akik vezették ezt a drónt, felkapták, elrohantak, nem tudták őket megfogni, úgyhogy sose tudjuk meg, hogy kik kémkedtek és ki után.
2: Ez olyan, mint a játszótéren, kirúgtuk a labdát, sajnos lerúgtunk vele egy autótükröt.
3: De nem én
2: labda,
3: voltam.
2: Labda hón alá és rohanás. Haverom mesélte, és egyébként láttam már olyan megoldást, hogy van valami olyan technológia, ilyen váról indítható, ami lehozza a drónokat.
3: Igen, megzavarja,
2: lehozza. Igen. Egyszer láttam, azóta nem hallok.
3: És pont azon a bemutatón, amikor nagy sajtó nyilvánosság előtt ezt bemutatták, akkor döglött be. Mármint ez a lehozó. Úgyhogy működött, mégis 3-ból 2-t lehozott, de a harmadik az ment tovább, és nem akart működni.
2: Hát arra senki nem gondolt, hogy az lehet, hogy csak egy drogfutár drón volt.
3: Nem jó volt a frekvencia főnök beállítva. Na mindegy, majd még dolgozunk rajta. Ma is lesznek VB meccsek természetesen, meg hát nagyon sok olyan

0: komoly adottságokkal rendelkezik. Hát tegnap egy olyan szedben jelent
1: gondolatolvasó,
0: meg. Gondolatolvasó, vagy mi? Ne, hát nem feltétlenül. Így külsőleg gondoltam, és rengeteg követője van. Minden mérkőzésen ott van általában a horvát csapat nemzeti színeiben. Most is egy ilyen kockás, piros, fehér kockás felsőben volt.
1: Gyorsan,
0: eléggé áttetsző volt az
1: gyorsan
0: a
1: gyorsan rákeresek, mert már a hallgatók írni fognak, hogy menjünk elébe.
0: Igen. Gyorsan akkor még helyi vonatkozású hírek. A Loki megkapta az ellenfeleit, hogy kivel játszik majd a konferencia ligában. Egy máltai vagy egy örmény csapat lesz az ellenfele. Nem ígérkezik könnyűnek, tehát ez a máltai örmény párharc után, főleg az örmény csapat az esélyes ott, és tavaly az Eto is megszenvedett velük. Hős Zsombor pedig a Nyíregyháza játékosa lett, ő a Vasastól érkezett, egy korosztályos válogatott fiatal labdarúgóról van szó, aki nagyon-nagyon tehetséges és szimpatikus fiatalember, úgyhogy megvan az Parinak is az első nyári igazolása, több követi majd a következő napokban, meg lesznek szerződés hosszabbítások is a pletykák szerint. Hétvégén pedig streetball, mindenki készüljön, majdnem azt mondtam, öltözzön fel, de inkább úgy készüljön napteljel meg mindennel, mert Nyíregyházán lesz a streetball fesztivál következő állomása, 34 fokot jósolnak szombatra, de aki csak teheti, érdemes kimenni, kilátogatni, ha nem is játszik, akkor egy hűs fa alatt megnézi a dobóversenyt, zsákolóversenyt, és hát az lesz a vármegyei kosárlabdázás napja is egyben, úgyhogy egy igazi kosárlabda fesztivál, így a tanítás végén, hiszen pénteken az utolsó tanítási nap az iskolában.
1: Jó szurkolást és jó sportolást kívánunk mindenkinek, töltődjetek fel a nyári szünetre, és közben hallgassatok velünk jó zenéket. Laci, köszi a sporthíreket!
2: Ez volt a Keltető Sport
3: a Sunshine FM-en. Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Magyar Péter miniszterelnök részt vett az első

0: találkozón. Már lehet regisztrálni a nappali tagozatos diákok idei nyári diákmunkaprogramjára. Alig ha lehet a jövőben trükközni a sebességmérés kijátszásával. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
0: Magyarország egy Európa párti utat választott, így fogadta az osztrák kancellár Magyar Péter miniszterelnököt, aki az első brüsszeli uniós csúcs találkozójára érkezett. 16 év után először nem Orbán Viktor képviselte Magyarországot az Európai Tanácsban, az új magyar kormányfő érkezését pedig több uniós vezető is bizakodva kommentálta. A luxemburgi, a horvát és a svéd miniszterelnök is konstruktívabb hozzáállást és a problémák leküzdését várja a jövőben. A regionális együttműködés és új lendületet kaphat. Donald Tusk lengyel kormányfő ugyanis bejelentette, hogy két év szünet után június 23-án Gödöllőn újra összeülnek a visegrádi négyek miniszterelnökei. Magyar Péter kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel az EU csúcs záró dokumentumából. A hírek szerint a miniszterelnök Facebook oldalán közölte, hogy a tagállamok vezetői 4 órás intenzív vita után tudták lezárni az Európai Tanács ülésének első napi rendi pontját. A kormányfő kiemelte, hogy a több hetes szövegezés alatt magyar javaslatra sokat finomodott a nyilatkozat, és másfél év után most először születhet minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat. Már regisztrálhatnak a 16 és 25 év közötti nappali tagozatos diákok az idei nyári diákmunkaprogramra, amelynek keretében a kormány bértámogatást nyújt a munkáltatóknak a júliusi és augusztusi foglalkoztatáshoz. A támogatásra önkormányzatok, egyházi jogi személyek, valamint a mezőgazdaság, a turizmus, a vendéglátás és az erdőgazdálkodás területén működő vállalkozások pályázhatnak. A havi bértámogatás maximális összege szakképzettséget igénylő munkakörök esetében fejenként 279.900 forint, míg szakképzettséget nem igénylő pozícióknál 242.000 forint lehet. A programban való részvétel feltétele, hogy a fiatalok szolgáltatást kérőként regisztráljanak a járási hivataloknál, és ne rendelkezzenek más aktív munkaviszonnyal. Alig ha lehet a jövőben trükközni a sebességmérés kijátszásával, ugyanis olyan új Trafipax rendszer jelenik meg a hazai autópályákon, amelyet a régi detektorok már nem tudnak időben jelezni. Az újítások a Véda rendszert is elérték, így egyre több helyen vezetik be az Ausztriában már megszokott szakaszmérést, amely a járművek átlagsebességét számítja ki a belépési és a kilépési pontok között. A több sávot egyszerre kezelő automatikus rendszám felismerővel ellátott berendezések fix kapukon, mobilállványokon és jelöletlen járművekben is feltűnnek majd. Figyelmeztetést adtak ki a hétvégére az extrém felmelegedés miatt, így szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe az ország egész területén. A mérések szerint a tartós meleg és az erős napsugárzás miatt 11 és 16 óra között nem javasolt a tűzőnapon tartózkodni, és a megerőltető fizikai munkát is kerülni kell. A szakemberek kiemelten figyelmeztetnek a fokozott folyadékpótlásra, mivel a hirtelen érkező hőhullám az egészséges szervezetet is megviseli, az idősek, a kisgyermekek, valamint a szív- és keringési panaszokkal élők pedig még veszélyeztetettebbek.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Szombaton forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar csupán az ország északi és középső tájain alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, északnyugaton frissíthet feltámadó déli eszél, a legmelegebb órákban pedig 31 és 36 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Hogyha a tengerparthoz mész nyaralni, akkor ne pisíj bele a tengerbe, mert oda vonza a cápákat.
2: Hát, ezt jókor mondod. Haveromnak szól.
1: Az egy dolog. De ha te belepisírtél, igen, akkor gyorsan gyerek.
2: Haverom maradhat.
1: Igen. Igen, mert lehet, hogy megjelennek majd a cápák a környéken.
2: Hamarom, a Dallas ismétlése most megy.
1: Igen, a Vöröstengerben ezért ért egy búvárt ilyen baleset. Azt nem tudom, hogy ott hogy búvárkodik. Nyilván ott az nem olyan, hogy kimegyek és szétnézek, ott vagyok a tenger közepén, most jött rám, mert pisélnem kell, reggel megittam azt a két pohár vizet, már csak nem úszok ki.
2: Azt hittem, hogy az városi legenda, amikor ezt mondják az emberek, hogy hát mint egy teleszart búvárruha, akkor tényleg van ilyen. Akkor tényleg
1: nem volt búvárruhában. Igen, de nyilván ez állítólag működik, és tényleg úgy van, mint a vérrel, tehát, hogy annak az ammóniának a szagát meg ilyesmit megérzik a cápák, hihetetlen jó a szaglásuk, és messziről kiszagolják, és az nekik táplálék. Már hogy azt jelzi, hogy ott egy táplálék van, és akkor így esetleg támadnak. Igen. De akkor most már tudjuk, hogy a delfinek
2: magasabb húgysav értéke. Szerintem kevesebb.
1: Laborjelentés.
2: Kevesebb vörös hús kell lennie.
1: Vérvizsgálatot tetszik kérni? Csattogtatja a fogát.
2: Akkor most vért veszek.
1: Igen, megnézzük, hogy milyen. Kicsit magas a koleszterin.
2: Igen, leszakadt az egyik karja, maradhat. A delfin.
1: Ez nagyon morbid,
2: de mi...
1: De vigyázzunk.
2: Mi alföldi gyerekek erről tudunk.
1: Mi ezt így képzeljük el. Szóval nem játék a delfin sem. Meg hát
2: a medvéről mondtuk ezt mindig, de nézzük a delfin
1: sem. Tehát, hogy azért ezek vadállatok, tehát amellett, hogy lehet nagyon szerethetőek, meg nagyon aranyosak, milyen érdekes, nem a medvére, és azt mondja, jaj, Maci, még méz is készült belőle, meg minden, jaj, egy kis, meg Maci, Laci, meg minden, ez a kép marad meg benne. Gyerekkorban minden embernek volt gyerekkorában egy kis plüss mackója, vagy valami, mert azt kapod.
2: Hát néhány nőnek is manapság van.
1: Igen.
2: Nyilván attól függ, hogy az a férfi melyik autó, milyen autóból száll ki, hogy büdös disznó, vagy édes mackó.
1: Igen.
2: Azt mondják a delfinről, hogy az egyetlen vízélemlős, amelyet nem tántorít el, ha a kiszemelt lény más biológiai fajhoz tartozik. Tehát képes úgy viselkedni, mint egy házi nyúl, amelyik nem hagyja békén a macskákat, kutyákat, a széklábát, csak hogy a nyúlnak nincs olyan fejlett intelligenciája, hogy még féltékeny is legyen. Tehát féltékeny állatok, mind a mellett, hogy intelligensek.
1: Te úsztál már delfin?
2: Nem.
1: Már egyébként élőben delfint? Már nem akváriumban, hanem úgy, hogy a tengerben.
2: A állatparkban például?
1: Nem, hanem hogy mikor, nem tudom, Egyiptomban vagy bárhol jártál a világban, és akkor esetleg ott úszkált a vízben.
2: Mert van... Nem tudom, én a tengerben csak pisilni járkoztam, hamar megvan, úgyhogy igazából nem figyeltem.
1: Most már tudjuk, hogy Egyiptom miért lett az egyik legveszélyesebb. A sok cápatámadás miatt. És érdekes, mindig csak abban a periódusban, mikor Gabi ott nyaralt. Egyébként az egyik legfélelmetesebb látvány. Én nagyon szeretek így, hogyha a tengerparton vagyunk, akkor mindig viszek magammal egy ilyen búvárpipát, meg mindent, hát főleg, amikor a gyerekekkel voltam. Igen, és akkor csak lebegsz a víz tetején, és közben alattad pedig.
2: Jó, nekem attól herpeszem.
1: Attól.
2: Hát,
1: mi a sós vízben?
2: Hát képzeld el, hogy mentünk, hát olyan volt egyébként, mint egy népesemet szájról szájról.
1: Oké, meg te belepisész a tengerbe.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Valahol ott van a probléma, hogy nem koncentrálunk oda, hogy mi éppen valamit vezetünk, vagy valahol közlekedünk. A másik az, hogy olyannyira nincsen veszélyérzetünk. Talán egyébként el is lettünk kényelmesítve. Mindenhol lámpa, mindenhol maga a biztonság. Aztán, hogyha valahol még sincs, igen, akkor ugye kikapcsol az ösztön, azért, mert ugye te biztonsággal éled az életedet, és na olyankor veszély leselkedik rád, és bárhonnan előugorhat az ördög, és elvisz magával, mert tényleg...
2: Nincsenek tisztában. Sokszor az autósok sem. Múltkor az egyik hölgy rám ripakodott, hogy mi az, hogy nem szállok le a kereszteződésre, miközben én kerékpár úton haladtam. Tehát ő, és így néztem rá, ő meg fordult le kisíbe, egyértelműen nekem volt elsőségen, és végig a kerékpár úton méző, meg hajtott be egy utcába. Le kell szállni a kerékpárról, és így mondtam, hogy de hát fel van festve, itt van a vonal, ez a kerékpárút. A férje az ott mellette ült, és az nem szólt ezt, hogy szerintem amikor elmentek igen, körülbelül ezt láttam, hogy jó, majd elmagyarázom az asszonynak, hogy nem jól tudta. Tehát tényleg sokszor van.
1: Ki szólt neked, hogy köszi, hogy nem szóltál be neki.
2: Mondok egy apróságot, tényleg filléres tétel. Morzsa porszívóra veszel egy ilyen kis szövet húzatot, amit a légszűrőre, vagy mi az ott a szűrőjére.
1: A szűrő?
2: Hát valami benne van az a szűrő. Arra, ha ráhúzod, akkor nem kell olyan sűrűn takarítanod azt a szűrőt, mert amúgy minden egyes alkalommal azt ki kellene mosnod, vagy valamit csinálni. Nem kapok hozzá tartalék szűrőt, mert nem lehet kapni. Ezt ráhúzod, utána, amikor már megtelik, kidobod, és 3-4-5 alkalom után kell csak kitisztítanod a szűrőt.
1: Ó, hát erre van a karácsonyi flotirzokni, Laci.
2: Á, igen, tudom, most ez meg nem túl környezetbarát, tehát egy igazából így meg akkor a műanyaggal szennyezed, mert mindig azt kidobod.
1: Lehet. A luxus hajó sem túl környezetbarát, hát, mégis van.
2: Igen.
1: Szerintem ezen ne akadjál fel, ne legyenek álmod a éjszakáit.
2: De vannak ilyen, amik nekem eszembe se jutottak volna ilyen praktikus dolgok, néha az ember ezeket tényleg úgy megveszi, hát mostantól nem fogja. Vagy úgy csinál, mint ismerősöm, aki gyűjti a CB rádiókat, már van neki vagy 10 darab, de még mindig kellett, és gyorsan július 1-e előtt még megrendelt 3-at, mert még a kuponokat fel kellett használni, mert a korábbi vásárlások után járt meg.
1: Hát nincs annyi ismerős, akivel beszél.
2: De hogy nem, van egy másik ugyanilyen őrült, aki szintén gyűjti a CB rádiókat, úgyhogy vele szoktak néha beszélgetni. Úgyhogy bevásárolt a kuponokat, levásárolta, reméljük mindent elköltötte, aztán majd talál valami új forrást. Ezt nem lehet abba hagyni.
1: Tomi és Jani beszélgettek. Most a rózsaszín CB rádiót
2: használjuk. És ismered őket?
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Hétvégén is igen jelentős volt a forgalom a vármegyék területén, amik elsősorban főútvonalakon, illetve országhatár állomások fele jelentős leterheltséget mutatott. Nagyon sok vontatványokkal közlekednek külföldi rendszámú gépjárművek, illetve trélerek. Nagyobb menetidővel kell számolni, viszont az M3-as autópályán ezzel is számoljanak az elkövetkezendő időkben. És itt az igazi vakáció. Nagyon sokan már elutaztak, illetve elutaznak. Vegyék figyelembe azt, hogyha külföldre indulnak, akkor érdeklődjenek, tájékozódjanak, és a gépjárműveket jól készítsék fel az utakra. Ilyenkor többen ülnek általában a gépjárművekben, olyan személy vezesse, aki jelentős rutinnal rendelkezik, illetve a keresztszabályok betartására is törekedjenek mindenhol. A sebességhatárokat ne lépjék túl, ugyanis az elmúlt napokban nagyon sok olyan baleset történt, ahol egyértelműen megállapította a rendőrség a gyorshajtást. Köszönöm a figyelmet, további jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Nem népszerű szeretnék lenni Brüsszelben, jelentette ki Magyar Péter. Újabb súlyos állítások a Zsolti bácsi ügyben. Környezetbarát biológiai szúnyoglárva gyérítés kezdődött Debrecenben. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Nem népszerű szeretnék lenni Brüsszelben, hanem minden pillanatban a magyar embereket képviselni, írt a közösségi oldalán Magyar Péter az EU csúcs második napján. A miniszterelnök szerint az Európai Tanács ülésén az őszintességről, a politikai korrektség és a kettős beszéd meghaladásáról szólt Európa vezetőihez, és hangsúlyozta, hogy tiszteletet ad, de el is várja azt a hazája felé. A kormányfő beszédében egyértelműen kiállt az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett, és bejegyzése szerint a felszólalását a teremben lévők nagy tapssal fogadták. Külföldi prostitúcióval és kapott milliókkal vádolják a Zsolt bácsi ügy tanúját, akiről a Magyar Nemzet azt állítja, hogy Dubajban árusította a testét. A hírek szerint Bangó Sándor idén tavasszal az interjúk idején látványos költekezésbe kezdett, egy hangfelvétel alapján pedig felmerült, hogy milliókat kapott Magyar Mártontól, a Control.hu tulajdonosától a terhelő nyilatkozatért. Magyar Márton határozottan tagadja a vádakat és feljelentést tesz rágalmazás miatt, miközben a Szülő utcai javítóintézet volt igazgatója Juhász Péter Pál továbbra is letartóztatásban van szexuális kényszerítés gyanújával. Környezetbarát biológiai szúnyoglárva gyérítés kezdődött Debrecenben, miután a szakemberek mérései szerint két helyszínen is jelentősen megnőtt a számuk. A Köntösgát soron és a Kanális utcán lévő vízgyűjtő árkokban a nyílt felszínre permeteznek egy olyan baktériumot tartalmazó készítményt, amely kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el. Mivel a módszer rendkívül szelektív, sem a lakosságra, sem a többi vízi vagy szárazföldi élőlényen nincs hatással. A szakemberek a város több pontján folyamatosan monitorozzák a helyzetet, a zöld kódex előírásait követve pedig a jövőben is a környezetbarát megelőzésre helyezik a hangsúlyt. A közölt látványterv nem nyerte el a tetszését sokaknak a Debreceni Egyetem téri park felújításának ügyében, amely körül politikai és lakossági vita is kialakult. Bács Zoltán rektor elmondta, hogy a park örökségvédelem alatt áll, így a rekonstrukció során kötelező megőrizni a francia kert jelleget. A felújítást a lakossági panaszok is indokolják, mivel a jelenlegi kavicsos talajon nehéz babakocsival vagy kerékpárral közlekedni, és a lépcsőknél hiányzik az akadálymentesítés. A rektor kiemelte, hogy nem betonnal, hanem szilárd burkolattal terveznek, a vélemények megismerésére pedig a napokban egy online kérdőívet indítanak. Budapest nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak és oda is érkeznek június 20-ától július 18-áig a Nyírség, a Kraszna és a Latorca Intercity járatok karbantartási munkák miatt. A vasúttársaság közlése szerint a debreceni vonalat is érintő módosítások idején a terelt útvonalon közlekedő vonatok Budapest keleti és Szolnok között nem állnak meg. Az utazóknak a csaknem egy hónapos időszakban érdemes lesz még indulás előtt alaposan tájékozódniuk a módosított menetrendről.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Szombaton forró napos idő várható, egy-egy zápor, zivatar csupán az ország északi és középső tájain alakulhat ki a gomoly felhőkből. A hőségben csak nyugaton, észak-nyugaton frissíthet feltámadó déli eszél, a legmelegebb órákban pedig 31 és 36 fokot mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Hihetetlen kézügyességük van, de annak idején Rodolfo volt, azt hiszem ez a híres bűvész, és mindig mondta, hogy csak a kezemet figyeljétek, csak a stb. És közben a másik kézzel meg simán elterelte a figyelmet, és mondta, hogy úgy van az ember összerakva, hogyha az egyik kezeddel mutogatsz valamit, akkor a másikra nem figyelsz. Tehát, hogy mit művel. Tehát most nem tudsz két dologra
2: összpontosítani. Most értelmet a matek tanárom. Ő is mindig bűvölt bennünket, és egyszerűen olyan számok jöttek ki, ami nálunk nem jött ki.
1: Én egyet nem értettem például gyerekkoromban ezeknél a bűvész trükköknél, hogyha képes a bűvész bárkinek a füle mögül egy 5 forintost elővenni, akkor miért nem csinálja ezt napközben rendszeresen, és miért nem milliómos? Tehát oda megyek, mindenkinek leveszek egy 5 forintost a füle mögül, azt én vagyok a leggazdagabb ember.
2: Hát annyi, hogy a Tesco-ban, amikor 28 ezeret kell fizetni 5 forintosra, az nagyon sok fülvakarás.
1: Hát akkor még 5 forint sokat ér. Oda mész a pénzt, és nyertessék arra, hogy Marika nézés, és már közelebb hajolni, hagyj vegy elő, mert 5 forint még hiányzik.
2: Hát bocsánat, itt van ez a 30 ezer darab 5 forintos, rolliznám, és akkor...
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Sporthírekkel folytatjuk itt a Sunshine FM-en. Dankó Laci továbbra is a stúdióban. Szia Laci, mi újság a világbajnokságon?
3: Gazdag meccsek voltak, úgyhogy akik elaludtak, mint ahogy én is, például a Svájc elleni mérkőzésen ma reggeli magamhoz értem, jé, négy egy lett, bűrosz volt az első fél idő. Tehát ott 0-0 volt, és gondoltam, hogy nem lesz ebből a meccsből már semmi Bosznia ellen, és aztán utána egyszer úgy félállamba felriadt, ami ránéztem az eredményező, 3-0, mikor átaludtam 3 gólt, és aztán utána reggel nézem, hogy 4-1 lett, úgyhogy maga biztosan nyertek a svájciak. 6-0-ra nyert egyébként Kanada Katar ellen, átadt ez a mérkőzés, nem erről lesz híres, nem a sok gólról. Nagyon magabiztosan játszott egyébként Kanada, de sajnos az egyik játékosuk nagyon súlyos sérülés szenvedett. A támaszkodó lábát találta el az egyik katari játékos, és mindent elmond, hogy azonnal sírva fakadtak ott a saját csapattársai, de még az is, aki a sérülést okozta, ugyanis ilyen meghajolva a lábszárcson, most nem akarok senki sokkolni, de amikor ő meglátta a saját lábát, hogy hogyan áll, milyen szögben, hát nem
2: ott
3: volt
2: egy pályafutás vége van ilyenkor?
3: Benne van, igen. Uh-huh. Ma már az orvosok csodára képesek is, megműtik, összecsavarozzák, helyre rakják, egy év kihagyás, az biztos.
2: És már sose lesz olyan,
3: és lehet,
2: volt.
3: Hogy soha nem lesz uh-huh. olyan. Igen, tehát, hogy nyilván ez most, gondolj bele, egy olasz csapatban játszik, az az olasz csapatnak a vezetősége is így a fejéhez kap, és elvesztették az egyik meghatározó játékosokat. Hozzáteszem, hogy a sérült játékos helyére beálló csere játékos gólt szerzett a kanadaiaknál, és nagyon sportszerű volt, mert azonnal kirohant a gólörömnél, előkapta Kanének a mezét, és felmutatta, hogy ezt neki ajánlja, ezt a gólt. Hát szegényt hordágyon vitték el, fájdalomcsillapítókat kapott, stb. Amint tudunk valami frissebb információt, hogy mi a pontos diagnózis, majd megosztjuk, de hát nem kell hozzá röntgen, meg nagy szaktekintélynek lenni, hogy lássa az ember, hogy ez egy komoly sérülés, és biztos, hogy operációra van szükség. Úgyhogy érdekes volt ez a mérkőzés, és érdekes volt Thierry Henrynak a megnyilvánulása a portugál mérkőzés után, ugyanis hát felhívta a Ronaldónak a figyelmét, Cristiano Ronaldónak, de szerintem tudja ő ezt magától is, hogy nem neki kell minden áron gólt szereznie, hanem a csapatnak. Uh-huh. És hogy a portugálok azért nem tudták megnyerni az első meccsüket, mert minden áron Ronaldo akart gólt szerezni. Biztos rajta volt a nyomás, hogy Messi mesterhármas rúgott az előző nap, és ő is meg akarta mutatni, hogy tud gólt szerezni, és felmutatott néhány olyan szituációt, ahol nem elvitte az embert Ronaldo a támadásnál, és nyitott területet esetleg a csapattársaknak, hanem mindig a labda irányába ment, mert ő akarta kapni, ő akarta kérni, és ezért nem tudták úgy megjátszani, és nem alakult ki gólhelyzet. Úgyhogy azt mondta, hogy a jövőben, ha változtatni akarnak a portugálok, és eredményesebbek akarnak lenni, akkor ezt Ronaldónak fejben le kell játszani, hogy nem minden áron neki kell.
2: Nem kell
3: gólt szereznie. Igen, meg hogy a csapat érdek az mindenek előtt van. Az iráni szurkolóknál meg áll a bál, ők tüntettek az iráni rezsim ellen. Ugye most hál' Istennek úgy tűnik, hogy megszületett a béke már Amerika és Irán között, de hát ettől még az államforma rendszer minden maradt Iránban, és hát azok, akik külföldön élnek, vagy akik elmenekültek az országból, azok nyilván tiltakoznak ez ellen, és hát kihasználták az alkalmat például a világbajnokságon is. Már a stadion előtt is tüntettek, a mérkőzés előtt és bent a stadionban is, és elővettek régi zászlókat, ami a ilyen jelkép tulajdonképpen a jelenlegi rezsim ellen. Ők pedig jelezték, hogy nyilván elkezdődött a beazonosítás, hogy kik voltak ezek a szurkolók, és az otthoni vagyonukat, azokat zárolni fogják. Tehát ha Iránban még marad bármiük, akkor ahhoz már nem fognak hozzáférni. Úgyhogy sajnos a politika úgy tűnik, hogy a világbajnokságra is beszivárog. Én nagyon sajnálom ezt, hogy még mindig erről kell beszélni. Sokkal jobb arról beszélni, hogy japánok kitakarították a stadion, vagy tegnap, amiről beszéltünk, amivel a norvég szurkolók, akik a viking ősök előtt tisztelegve, mintha evezni úgy szurkoltak, tehát ültek a széken és eveztek, aztán ezt eljátszották a mozgó lépcsőn is. Az mondjuk sokkal látványosabb volt, amikor az egyik bevásárló központban leültek a mozgó lépcsőre, és húzták az evező, mintha húznák a viking hajónak az evezőt, és közben a mozgó lépcső haladt fölfelé.
4: Úgyhogy kipróbálnám én is amúgy.
3: Nagyon jó pofa. Igen, és így tényleg előkerültek a viking sisakok, meg mindenféle, úgyhogy ők így élik meg a világbajnokságot. Részletesen egyébként beszámolunk napközben többször is a világbajnoki hírekről.
2: Így van.
3: Kivédi Peti jó voltából, úgyhogy ezután is köszönjük szépen neki, hallgasson mindenki minket, és akkor mindent tud majd a világbajnokságról. Aki pedig mondjuk a helyi focit szereti, azoknak érdekesség, hogy Máté Péter, a Debrecen korábbi játékosa és a egyik utánpótlás edzője most a Mezőkövesthez igazol, az NB2-ben folytatja majd vezetőedzőként, ő futballozott egyébként Nyíregyházán is, egy nagyon szimpatikus fiatalember és szerintem jó szakember is, úgyhogy nem véletlen, hogy a Kislokitól szerződtette a Mezőkövesd az NB2-es csapathoz, azt hiszem Mamut volt a beceneve, de ha ránéztek, akkor rögtön megértitek, hogy miért, tehát egy ilyen 191 néhány centi magas játékos volt, és tényleg egy nagyon szimpatikus emberről van szó, és mostantól akkor a Mezőkövesd trénereként dolgozik. Nyíregyházán pedig Kacvinszky Dominik az új játékos, aki Újpestről érkezett kölcsönbe, úgyhogy zajlik az átigazolási szezon, ő is egy fiatal játékos, ugyanúgy, mint Hősombor, akit előző nap igazolt, az Paris szintén korosztályos válogatott, és hát nagy reményekkel érkezett Nyíregyházára, egy évig játszik majd a Spariban, az Újpest adta kölcsön. Nem tudom, maradt-e, hogy állsz a jógával, vagy valami ilyen hasonló jellegű, belőled kinézem, hogy
4: olyan vagyok, mint
3: szellemi,
4: egy bot.
3: Szellemi feltöltődés kapcsán azért jógázol, vagy meditálsz, vagy valami
4: olyan
3: ilyesmiket.
4: Olyan vagyok, mint
2: persze,
4: egy bot.
2: Alszik.
3: Az mit jelent? Alszol és kész?
4: Persze, lefekszem és vagyok.
2: Ez egy zsákrumpli.
3: Olyan vagy, mint volt egy ismerősöm, aki soha nem volt hajlandó sportolni, mozogni semmit, mert azt mondta, hogy
2: most mit kell
3: az összes barátja, aki sportol, mindig megsérült. És mondta, hogy abba, hogy valaki a sörös kósót emelgettem, és soha nem sérült bele senki, úgyhogy inkább ezt választotta.
4: Egyetlen dolgot szeretnék ez a sporthoz hozzáfűzni. Kedves Ildikó kolléganőnk, bérletet szerette majd nekem valamilyen alkalomra ajándékozni, megemeltem egy dobozt. Mutatnám itt a sérülésem, és ott. Tehát, hogy ez én voltam.
3: Ez már hónapokkal ezelőtt.
4: Nem, ez most volt. Nem, ez most volt a héten, és konkrétan ráesett a lábamra.
2: Én megkérdeztem tőle, hogy ez mi? Hát azon megemeltem egy dobozt, véletlenül már éreztem, hogy csúszik kifelé, és leesett, és ráesett a lábamra. Igen. És egyébként nem voltak benne nehéz, repoharak voltak benne.
4: Tehát, hogy nem ez. De a... azt írták rá, és az volt a baj, szerintem átverték az elmében, hogy 0,00 kg. Hát nem annyi volt.
3: Hát az csak a papírdoboz. Azt nem mondták, hogy ami benne van.
4: Hogy az nehéz.
3: Vannak ilyen emberek, van egy másik ismerősöm, aki életében nem sportolt soha, aztán a haverok rávették, hogy menjenek fel túrázni a hegyekbe. Egy ilyen pálinka túrának indult, hogy kijelölték, hogy hol vannak ilyen büfék, meg kocsmák, meg stb. És egyiktől a másikig kell eltúrázni, ott mindig isznak valamit, és aztán utána meg végeztek a nap végén. Hát nyilván akkor megadta a módját, mert olyan, mint amikor január 1-én találkozol a konditermekben a friss kondizókkal, akik megfogadták szilveszterkor, hogy tesznek valamit az egészségükért, és megveszik a legdrágább felszerelést, meg mindent.
2: Már megint személyeskedik.
3: Igen. Na, ő is megvette a legdrágább túracipőt, mert hát, hogyha már mennek egy kocsma túrára, akkor nyilván legalább a túracipő legyen jó. Azt nem mondták neki, hogy egy túracipőt nem egy hosszú túra előtt kell felvenni először, hanem érdemes egy kicsit bejáratni, menni benne, stb. Ő felvette kényelmesen, na most az első kocsmánál már feltörte a lába, onnantól kezdve csak szenvedett végig, nem élvezte egy percig sem, és mondta, hogy tudtam, hogy a kocsmában nem volt baj, de tudtam, hogy a mozgás, hogy olyan, azzal lesz valami baj. Szóval ma este nemzetközi jóga nap lesz Nyíregyházán, és ingyenes. Mindezt ráadásul a Nyíregyházi Önkormányzat és az Indiai Nagykövetség közösen szervezi, és ha minden igaz, akkor az Indiai Nagykövet személyesen is a Continental Arénában tiszteletét teszi, megnyitja majd az eseményt, és ez egy nagyon szép gesztus, akik szeretik a jógát, és akik szeretnének

0: sétálsz az oldalvonal mellett. De hagyosszak meg veletek egy sztorit. Volt az egyik fotós ismerősem, akinek gerinc sérve volt, illetve ilyen gerinc becsípődés egész pontosan beállt a derek, és egy hete már szenvedett ezzel. És állt az alapvonal mellett, szegény, mozogni nem bírt, egy hölgyről van szó, de nem bírt már forogni, semmi nem volt. Ez egy MB2-es meccs volt, és Dragoner Filip, akkori játékos, ilyen teljes sebességgel éppen ment a labdáért, egy másik védővel csatázott, és ez a fotós hölgy, ő látta, hogy hát itt nem fogom megúszni, félreugrani nem tudok, mert nem bírok, hát ezek nekem fognak rongyolni. És teljes sebességgel neki mentek, letarolták, elborultak mind a hárman, három felé, majd felállt, szétnézett a fotós kollégának, jó a derekam.
1: Ne!
0: Esküszöm neked, ki gyógyult. Onnantól kezdve Dragoner Filivet mindenki úgy hívta, Dr. Dragoner. Tehát, ő képes volt ilyen csontkovácsként menet közben, meccs közben helyre rakni egy becsípődött derekat. Még ő maga sem tudja egyébként, hogy hogyan, de ez most sikerült. Hozzáteszem, Dragoner Filip a közelmúltban itt járt a régiónkban, mert eligazolta a közeli Nagykanizsára, úgyhogy csak a cigánddal játszottak osztályozót, és akkor tiszteletét tette itt legalább a régióban. Nem tudom, hogy praktizál-e azóta Dr. Dragonerként. Az apukája szakértőként igen, minden este a VB meccseken.
2: Köszönjük, Laci, a sporthíreket.
3: Ez volt a Keltető Sport.
4: A Sunshine FM.

0: kulturista.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Könnyebb lesz visszaküldeni az online rendeléseket. Mindhárom mobil szolgáltató emeli az árait. Illegális cigarettagyárat számoltak fel az Alföldön. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Június 19-től minden webáruháznak kötelező elektronikus elállási lehetőséget biztosítania a vásárlók számára. Az új szabály szerint a fogyasztók egy könnyen elérhető online

0: felületen is jelezhetik, ha élni szeretnének a 14 napos elállási jogokkal. A változás nem jelent újdonságot, csupán egyszerűbbé teszi az ügyintézést. A webshopoknak olyan rendszert kell működtetniük, amelyen keresztül a vásárlók elektronikusan benyújthatják elállási nyilatkozatukat, a kereskedőknek pedig vissza kell igazolniuk annak beérkezését. A szakértők szerint a módosítás több 10 000 magyar webáruházat is érint, de jelentős fennakadásokra nem kell számítani. Az előző évi 4,4%-os inflációhoz igazodva emeli szolgáltatásainak díját mindhárom nagy hazai mobilszolgáltató, a Magyar Telekom és a Jettel júliustól, a VAN pedig szeptembertől vezeti be az új árakat. A változás elsősorban a korábban megkötött mobil és egyes vezetékes előfizetéseket érinti. A szolgáltatók közlése szerint a percdíjak, az SMS-ek és a forgalmi díjak nem változnak. A Telekom több idén bevezetett csomagot mentesít az emelés alól, míg a VAN egyelőre nem módosítja vezetékes internet és televíziós szolgáltatásainak díját. Az érintett ügyfelek a következő hetekben részletes tájékoztatást is kapnak. Videós kampányt indít a Betesda Gyermekkórház a gyermekek és fiatalok lelki egészségének támogatására. A rövid közérthető videók olyan fontos témákat dolgoznak fel, mint a szorongás, a teljesítménykényszer, az önértékelési problémák és a segítségkérés lehetőségei. A szakemberek szerint a tanév vége és a bizonyítványosztás időszaka sok gyermek számára jelenthet fokozott lelki terhelést, miközben a jó tanulmányi eredmények sem feltétlenül jelentenek érzelmi egyensúlyt. A sorozat a nyári szünet során jelentkező magány és elszigetelődés kérdésére is kitér, és gyakorlati tanácsokkal kíván segítséget nyújtani a családoknak. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos az ország teljes területére. Az idei első jelentős hőhullám különösen megterhelő lehet a szervezet számára, mivel még nem alkalmazkodott a tartósan magas hőmérséklethez. A szakemberek most azt javasolják, hogy a lakosság fokozottan figyeljen a megfelelő folyadékpótlásra, elsősorban víz vagy cukormentes italok fogyasztásával. Érdemes kerülni az alkoholt, a magas koffein és cukortartalmú italokat, valamint a nehéz és zsíros ételeket is. A legforróbb órákban ajánlott árnyékban tartózkodni és mellőzni a megterhelő fizikai munkát vagy sporttevékenységet. Az elővigyázatosság és a tudatos felkészülés segíthet a hőség egészségügyi kockázatainak csökkentésében. Nemzetközi együttműködésben számolt fel a NAV és a szlovák pénzügyi nyomozó hatóság egy bűnszervezetet, amely illegális cigarettagyárat működtetett az Alföldön. Az 5 tagból álló csoport professzionális gépsorokkal gyártott hamis dohánytermékeket, miközben az alapanyagokat Szlovákiában tárolták. A nyomozás szerint az elkövetők fejlett technikai eszközöket, kommunikációs blokkolókat és titkosított csatornákat használtak a lebukás elkerülésére. A hatóságok most összehangolt akcióban csaptak le egyszerre több helyszínen, és mintegy 1 milliárd forint értékű vagyont foglaltak le.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
0: A Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza középárfolyamai szerint a forint kiegyensúlyozottan teljesít a vezető valutákkal szemben. Egy euró árfolyama 357 forint körül alakul. Az amerikai dollárért mintegy 309 forintot kell adni, az angol font 414 forint közelében mozog, amíg a svájci frank árfolyama 389 forint körül jár. A devizapiac mozgását továbbra is a nemzetközi gazdasági folyamatok és a befektetői hangulat alakítja. Térségünkben ma forró, igazi strandidő várható, sok napsütéssel és kevés felhővel, csapadék nem valószínű. A légmozgás gyenge, időnként mérsékelt marad, napközben 34 fokig melegszik majd a levegő. A déli órákban viszont nagyon erős UV-sugárzásra kell számítani.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Fekete minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Ami viszont szerintem szenzációs, és minden kocsiba alapból beleraknám, ez a head-up display. Tehát annál kényelmesebb dolog a földön nincs, hogy ülsz, le se néztem egy ilyen 500 kilométeres vezetés alatt a műszerfalra, hanem azt láttam, hogy ott van, hogy mennyivel megyek, a tábla felismeri, hogy egyébként ott mennyivel lehet menni, meg a GPS-nek a nyilak, hogy jobbra, meg balra, meg stb. Ennyi volt ott kivetítve ezen a head-up display-en, és bőven elég volt, és egyáltalán nem volt zavaró. Tehát én is azt hittem először, hogy zavaró lesz, hogy ott megjelenik, de nem, nagyon kényelmes volt.
2: Igen, mert a szemnek van egy olyan tulajdonság, hogy tudsz rajta át is nézni, meg ugye, tehát hogy közelre nézel, távolra nézel.
1: De alul van, tehát ráadásul nem takar ki az útból semmit, hanem gyakorlatilag az autónak az orr részé csak magasabban van, és ezért még a szemedet se kell így meg bólogatni a fejeddel, hogy lenézek, felnézek, lenézek. Tőlem világíthatott volna nyugodtan a hűtővíztől kezdve mindenféle pirosan, mert nem néztem rá.
2: Annyi, hogy közben lerobbant az autó, kifogyott az üzemanyag, mert azt ugye nem mutatta a head-up display.
1: De annyira kényelmes volt egyébként, hogy mondtam is, hogy én most már megnéztem, lehet kapni ilyen gagyi változatokat, tehát ez a
2: megveszed. Utólag beszereled?
1: Utólag felszereled a műszerfalra, ilyen átlátszó, mindenféle, hát na, azért az nem olyan, mint amikor magától kijön, szépen úgy megy. Szóval az szerintem egy nagyon jó találmány.
2: Igen, és vajon azt mennyire látják jól azok, akik mondjuk idősebbek és már nem látnak közelre jól?
1: Ez nem közelre van, ez pont, hogy nagyon jól látod. Tehát az a jó benne, hogy ilyen hatalmas számokkal csak azt mutatja, hogy mit tudom én, 119-en robogsz az autópályán. És egyébként pedig ki van írva mellette egy tábla, hogy 130-a megengedett. Azt nem mondjuk nem mindig talált el a tábla felismerő rendszer pontosan, mert volt, ahol 60-os tábla volt, szerintem nyugodtan mehettem volna 90-nel, pont egy védekapunál. A másik nem megfordítva volt, végig mutatta, hogy 60, de már rég feloldotta egy kereszteződés, de ő nem érzékelte a feloldójelet, így aztán addig azt mondta,
2: bocs,
1: hogy
2: nem figyeltem, volt valami.
1: pont a fűtést állítottam. Levettem a szemem az útról. Igen, tehát azt nem mindig találta el, de azt is azért nagy százalékkal megoldotta. Meg ha össze volt okosítva a telefonoddal, akkor tudta, hogy nem az utat rajzolta fel, meg semmilyen extra, csak a nyilakat mutatta, hogy mit tudom én, jobbra 500 méter, balra 600 méter. Tehát mint ahogy a ralliban mondják a navigátorok, ez a sodrós, kettes, jobbra 200, tehát ez nagyjából megfejtett, hogy hova kell menni.
2: Vigyázz, fa, őz, úristen, árok.
1: Na, igen, és az egymás után most.
2: És na, visszatérve a Tesla Model 3-ra, ott ugye ki lehet játszani ezt a rendszert, ami figyeli az éberségedet, meg a figyelmedet, és azáltal, hogy ezt a figurát megvették, és odarakták a kamera elé, tehát itt a Messi meg Ronaldo figurákat, állítólag nagyjából 30 percig tudtak úgy haladni, hogy nem kapcsolt, vagy bekapcsolt autópilótával, hogy nem küldött figyelmeztetést.
1: Na hát, nem tudom, de most egyébként tök jó ötlet ez a világbajnokság kapcsán. Tehát, hogy akkor végig lehet menni egy kezdő csapaton. Kedvenc játékosaidnak a képeit, és akkor szegény Tesla megőrül, azt mondja, fúristen, az egész gánai válogatott. Ha még mindegy forma. Tehát, hogy az nem hiszem el, mindenki ugyanúgy néz.
2: És előbb-utóbb majd összesugnak a Teslák is, hogy figyelj már, én ma már vagy 6 Ronaldot láttam.
1: Nálad is Ronaldo vezet, nálam is. Hát de egyszerre.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
4: Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam át, s

Nak a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Mi volt a legcikisebb nyári sztori?
2: Mara, neked volt ilyen?
1: Egy igazán meredek csúszdáról. Amúgy akkor még azt a taktikát nem tudtam, hogy keresztbe kell tenni tudod a kezeidet így a mellkasodon.
2: Ez így van. Igen.
1: Mert akkor véded, amit védened kell.
2: Igen, és hogyha beszorítod a farpofádat, és egy picit megemelkedsz, és a lapockádon csúszol, akkor még jobb vagy. Igen, folytasd kérlek. Tényleg
1: van, aki ilyen taktikát? Azt hallottam, hogy a bugyit, vagy az a vagy a
2: az is van. Jó, mennyi, amikor még fecskét hordtam a strandon.
1: Nem, tehát az, amikor a fiúkat látod ilyen behúzott fenékkel, ott meg mit tudom.
2: Hát egy jó tanga. Igen.
1: Érdekes. Na de az a lényeg, hogy hát én lecsúsztam a csúszdán, csak érdekesen érkeztem. És ugye minden csúszda, még az a plusz info, hogy a csúszdák mellett ott vannak ezek a kis vízimentő fiúk.
2: Ez így
1: valami
2: van.
1: Történik. A Hasselhoffok. Igen, akkor kimentsenek. Hát ott is volt egy fiatal ember, na de nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy én lecsúsztam, mert hogy az nekem jó. És hát azzal a lendülettel a fürdőruhám felső része az egyik oldalt így fölcsúszott.
2: Önálló életre kell?
1: Igen, azzal a lendülettel a testrészem egyik kis része az napvilágot látott, és én gyorsan visszahelyeztem a megfelelő helyre. Na de, nyilván nagy nehezen kimásztam, hiszen mögöttem már jöttek, majd észleltem, hogy az egyik szememről elhagytam a kontaktlencsét.
2: Ez egyre jobb egyébként.
1: Tehát nem elég, hogy mondjuk jobb oldalt kiesett, aminek ki kellett esnie, majd a bal szememről kiesett a kontaktlencse, és én felszólaltam rögtön, hogy Jézusom, elhagytam a kontaktlencsém, és kaptam.
2: De már csak az lett volna szem, hogy nem látok.
1: Kaptam azt a választ, hogy miért meg akarod keresni?
2: A vízben?
1: Igen.
2: De én nálam a mozizás az kimerül annyiba, hogy látom minden nap, amikor Bordás Béla elmegy reggel, majd hazajön este.
1: Valóban izgalmasabb lehet.
2: De várjál, és föl is szoktam hívni, hogy Béla Balátom, hazaértél, minden rendben?
3: Ja, ti együtt éltek?
2: Hát nem együtt élünk, hanem egymást, tehát
3: vonjuk le a logikus következtetést. Béla bá szereltette fel az ajtóra ezt a becsapódó akármit, és az ő cipői vannak a folyosón.
2: Mondjuk,
3: tudod mit, megértem. A Béla bácsi cipője van kint, amivel egész nap rohangál, azt azért úgy biztos nem lehet kell leves.
2: Nem, hát mi ugye szembe szomszédok vagyunk. Tehát az én erkélyem az ő erkélyével van szemben. Uh-huh. És ahol van neki a garázsa, én szoktam látni, amikor megérkezik, amikor én esetleg kint vagyok a teraszon, és éppen teszek-veszek, és Béla bá kijön, akkor volt olyan sötétben, hogy zseblámpával így átvillogott. Meg ha meglátja, hogy kint vagyok, átinteget.
1: Tehát milyen
3: kicsit beteg, nem?
1: Igen, tehát el tudod képzelni, hogy ott állnak. Nordikám,
3: adom az SOS jelzés, itthon vagyok.
2: Mi odafigyelünk egymásra.
3: Van egy kis krumplis tésztám, és akkor ti már fejből tudjátok a morzejeleket.
2: Ez így van, igen.
3: Három villogás krumplis tészta, négy villogás marha pörkölt.
2: Nem, mi úgy szoktunk fogalmazni, hogy odafigyelünk egymásra.
3: Ti vagytok már rendes emberek.
2: Igen,
3: hát egyébként Béláról tudni kell, hogy ő polgárőrként is dolgozik, tehát a polgárőröknek mindenhol ott vannak. Saját személyi őröd van. Mondhatnánk úgy is, Bodas Béla, több mint testőr.
1: De az, hogy gyönyörű, hogy te már szerintem várod, hogy mikor ér az. Most ér haza Béla bácsi, kimegyek, köszönök neki.
3: Javaslom, hogy vannak a telefonokban most már ez a radar, ilyen követő, meg minden. Igen,
2: állítsunk be lokátort.
3: Szerintem nézd lokátoron, hogy merre jár.
2: Szerintem Béla bának nincs olyan telefon.
3: Nem baj, lehet rá tölteni bármilyen applikációt. Igen. Most már, és akkor tudod követni, mikor, merre, cikázik.
2: És már lassan berakom a kedvenc. És már lassan berakom a kedvencek közé.
1: Hány kilométert tettünk egy nap?
3: Béla bácsi, látom, jó volt. Mi volt Nyírszőlősön? És akkor tudod így követni. Téglás környékén ott esetleg.
2: Béla bácsi, látom, kim van Nyírszőlősön. Mi a helyzet?
3: Ennyi. És akkor folyamatosan nyomat tudod követni. De javaslom, hogy fordítva is működjön, hogy azért lássa.
2: Ő is lássa
3: azt,
2: engem.
3: Persze.
2: Jó.
3: Ha valami történne
1: mondjuk
3: veled.
1: Norbi nagyon nem fog cikázni.
3: Nem fog,
1: de.
3: Mit csinál Norbi már 20 perc? Jó, a cipőket szaglásza. Folyosul.
2: Na, hát így élünk mi. Úgyhogy kérem szépen.
3: Elkészíthetitek a szomszédok legújabb sorozatát.
1: Tehát ez a
2: szomszéd. És
3: tudom, ti már fiatal generáció vagytok, nem is biztos, hogy emlékeztek a szomszédokra, de akkor legyen a jó barátok, azt mindenki látta.
2: Ó, tündündündündünd.
1: Igen.
3: És ketten Bélával, mint főszereplő.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: még meg.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 55 555.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 55 taxi és Uber Taxi.
5: Jön! A nyár egyik legnagyobb durranása. Június 20-án berobban a nyár az Aquaticum strandra a Summer Open Air Partival. Délutántól lázszene, fürdőzés és igazi nyári hangulat. Este pedig éjszakai csobbanás a Katapult DJ-vel, óriás labdákkal és habpartival. Ez nagyot fog szólni. Jegyek aquaticum.hu.
1: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
6: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
1: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
7: Csak jó zene.
8: Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
8: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
8: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Hétvégén is igen jelentős volt a forgalom a vármegyék területén, amik elsősorban főútvonalakon, illetve országhatár állomások fele jelentős leterheltséget mutatott. Nagyon sok vontatványokkal közlekednek külföldi rendszámú gépjárművek, illetve trélerek. Nagyobb menetidővel kell számolni, viszont az M3-as autópályán ezzel is számoljanak az elkövetkezendő időkben. És itt az igazi vakáció. Nagyon sokan már elutaztak, illetve elutaznak. Vegyék figyelembe azt, hogyha külföldre indulnak, akkor érdeklődjenek, tájékozódjanak, és a gépjárműveket jól készítsék fel az utakra. Ilyenkor többen ülnek általában a gépjárművekben, olyan személy vezesse, aki jelentős rutinnal rendelkezik, illetve a keresztszabályok betartására is törekedjenek mindenhol. A sebességhatárokat ne lépjék túl, ugyanis az elmúlt napokban nagyon sok olyan baleset történt, ahol egyértelműen megállapította a rendőrség a gyorshajtást. Köszönöm a figyelmet, további jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Aláírta Súlyog Tamás Alex Orbánt. Ismét a debreceni közgyűlés feloszlatását kezdeményezi az ellenzék. Visszaállíthatják a pedagógusok sztrájk jogát. Új szabályok is jönnek. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta azt az alaptörvény módosítást, amely szerint egy politikus legfeljebb összesen 8 évig töltheti be a miniszterelnöki tisztséget. Az államfő ugyanakkor jelezte, hogy a parlamentáris demokráciákban nem jellemző az ilyen típusú korlátozás, mivel a kormányfő megbízatása hagyományosan az országgyűlés bizalmától függ. Kiemelte, hogy a miniszterelnök megválasztása a népakarat egyik közvetett megnyilvánulása, ezért a cikluskorlát a parlament döntési lehetőségeit is szűkíti. Súlyog Tamás ugyanakkor megállapította, hogy a módosítás a jövőre vonatkozik, és nem érinti a hivatalban lévő miniszterelnök aktuális megbízatását, ezért alkotmányos kötelezettségének megfelelően aláírta és kihirdetésre továbbította a jogszabályt. A június 25-i debreceni közgyűlés egyik napirendi pontja lehet az önkormányzati testület feloszlatásának kezdeményezése. Az előterjesztést Madarasi István és Mándi László, az összefogás a Civisvárosért képviselői nyújtották be. Indoklásuk szerint az áprilisi országgyűlési választások eredménye azt mutatta, hogy a városvezetés elveszítette a debreceniek többségének támogatását, ezért szerintük időközi választásokat kellene tartani. Hasonló kezdeményezést már korábban is benyújtott, amelyre Papp László polgármester akkor úgy reagált, hogy a 2024-ben megválasztott közgyűlés mandátuma 2029-ig szól, és a testület ennek megfelelően folytatja munkáját. Előkészítő ülést tart a debreceni törvényszék annak a férfinak az ügyében, akit életveszélyt okozó testi sértés büntettével vádol az ügyészség. A vádirat szerint a vádlott egy hosszabb ideje fennálló konfliktus után tavaly szeptemberben bántalmazott egy férfit Debrecenben. A sértett a bántalmazás következtében súlyos belső sérüléseket szenvedett, ezért életmentő műtétet kellett végrehajtani rajta. Az ügyészség szerint a támadás következményeként életveszélyes állapot és maradandó fogyatékosság is kialakult. Az ügyben a debreceni törvényszék dönt a további eljárásról. Újabb 3 évre 2029-ig választották meg az Orvosképzési Kollégium elnökének Mátyus László professzort. A testület a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság keretében működik, és a hazai, valamint a külföldi orvosképző intézmények minőségbiztosításával kapcsolatos feladatot látja el. Mátyus László egyébként 2018 óta vesz részt a MAB munkájában, az Orvosképzési Kollégiumot pedig 2024 óta vezeti. Társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a kormány azt a törvénytervezetet, amely visszaállítaná a pedagógusok szabadabb sztrájkjogát, ugyanakkor új minimumszolgáltatási kötelezettségeket vezetne be. A javaslat eltörölné a korábban veszélyhelyzeti szabályozás keretében bevezetett sztrájk korlátozásokat, de előírná, hogy sztrájk idején is biztosítani kell a gyermekfelügyeletet reggel 7 és délután 3 óra között, a kollégiumokban pedig folyamatosan. A javaslat szerint az iskolákban dolgozói tanácsok is alakulnának, és megszűnne az a szabály, amely szakmai kérdésekben kizárólag a Nemzeti Pedagógus Karral való egyeztetést írta elő. A társadalmi egyeztetés június 27-éig tart.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén zavartalanul napos, száraz idő várható. Esőre nem kell készülni. A szél többnyire gyenge marad. Napközben 34 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Az UV-sugárzás nagyon erős lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Június 20-aig az nyári lendület Rafael napján. Én amiben bízhatok, hogy velem tartasz, egészen 14 óráig rád is számítok, hogyha infód van, hamarosan közlekedés infók, de még előtte. Egészségesek és hasznosak, meg tudatosak leszünk. Félix, én és Schulz pedig már nyitja az óránkat.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

feladatom, hogy összekötöm a kellemeset a hasznossal a folytatásban, ahogy ígértem, egészségesek, hasznosak és tudatosak leszünk, ugyanis akárhogy is nézem, kicsengettek, ugye hivatalosan is vakációm, éppen ezért nagyon sokan már most azon töprengnek, hogy mikor kezdjenek el pakolni, hiszen az utazás már szervezés alatt, illetve a foglalások már megtörténtek. Na de hát mit tegyünk, hogyha elutazunk otthon? Na hát van mire figyelni, például utazás előtt mondjuk arra, hogy egy pohár vizet tegyünk a mosogatóba, és ez nagyon furcsán hangzik, de nagyon hasznos. Éppen azért gondoltam, hogy megosztom veled. Amikor az ember hosszabb időre elutazik, általában a takarításra, a szemét kivitelére odafigyel, esetleg még az elektromos eszközöket is ellenőrzi. Van azonban egy kevésbé ismert teendő is, amely nagyon nagyban befolyásolhatja, milyen állapotban találod az otthonodat a nyaralás után. A mosogató és a mosdó alatt található szifonban mindig marad egy kevés víz, amely megakadályozza, hogy a csatornából érkező szagok bejussanak a lakásba. Ha azonban hosszabb ideig senki sem használja a lefolyót, a víz fokozatosan elpárologhat, így a kellemetlen szagok könnyebben utat találnak maguknak. Ennek lassítására létezik egy igen egyszerű módszer, érdemes a lefolyó nyílást papírtörlővel vagy papírlappal lefedni, majd a tetejére egy vízzel teli poharat vagy csészét tenni. Így csökkenteni lehet a levegő áramlását a lefolyó körül, hogy a szifonban lévő víz lassabban párologjon el. Nem árt a ritkán használt fürdőszobák, vendégvécék és padló összefolyók lefolyóit is ellenőrizni, valamint a mosogatógépet kitisztítani indulás előtt. Néhány perces előkészülettel sok kellemetlenség megelőzhető, így a hazaérkezést. Nem a csatorna szag, hanem a nyugodt pihenés emlékek kíséri majd. Érdemes tehát mindenre odafigyelni, részen lenni, és akkor nem lesz.

0: közlekedési információk a Sunshine FM-en.
1: Kérem szépen, száraz útviszonyokra számíthatnak a közlekedők, egy frissítő zápor azért előfordulhat, de nem lesz jelentős a légmozgás sem. Napos időszakokra készülhetünk, úgyhogy napszemüveget elő, és persze tartsuk be azt a bizonyos megfelelő követési távolságot, egyébként pedig, amit tudok, hogy Újfehértónában egy pici tollódás. Legyünk figyelmesek, jó utat, balesetmentes közlekedést! Hey.

0: Michael Jackson zárta az óránkat egy ikonikus dallal, a folytatás viszont a VB híreké, de még ebben az órában az Empire of the Sun biztosan itt lesz, a hírek után pedig várlak vissza a megunhatatlan Dracula dallal.
1: Ez a Gólvonal.
2: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit Kibédi Pétertől hallják a Sunshine FM-en. Seattle-ben az Egyesült Államok 2-0-ra legyőzte Ausztráliát. A hazaiak már a 11. percben vezetést szereztek, Balogun beadása után Burgess öngóljával. A 43. percben Freeman fejállt a hálóba, így az amerikaiak 2 gólos előnnyel vonulhattak szünetre. Az ausztrálok a második fél időben feljavultak, de szépíteni nem tudtak. Az Egyesült Államok 2 forduló után 6 ponttal áll, és már biztosan csoport elsőként jutott a legjobb 32 közé. A D csoport másik mérkőzésén Paraguay 1-0-ra legyőzte Törökországot. A találkozót a világbajnokság eddigi leggyorsabb gólja döntötte el. Galarraga már a 64. másodpercben bevette a török kaput. A dél-amerikaiak a szünet előtt emberhátrányba kerültek, miután Almiront kiállították. A törökök több mint egy fél időn át emberelőnyben futballoztak, mégsem találtak fogást ellenfelükön, és 2 vereséggel szerzett gól nélkül biztossá vált a kiesésük. A C csoportban Brazília 3-0-ra győzte le Haitit Philadelphiában. A brazilok már az első fél időben eldöntötték a mérkőzést. Cunha 2-szer is eredményes volt, majd a hosszabbításban Vinicius Junior is a hálóba talált. A második játékrészben már nem született gól. A Ferencváros csatára Lenny Joseph a 71. percben állt be a haiti válogatottba. A karibi ország együttese 2 forduló után pont nélkül áll, így a törökökhöz hasonlóan már biztosan nem juthat tovább. A csoport másik találkozóján Marokkó 1-0-ra legyőzte Skóciát, a mérkőzés egyetlen egy gólját Saibari szerezte már a második percben, a marokkóiak kiválóan kezdtek, a skótok pedig az első fél időben kaput eltaláló lövésig sem jutottak el. A fordulás után feljavult az európai együttes játéka, de az egyenlítés nem sikerült. Marokkó 4 ponttal várja a zárófordulót, és jó helyzetből küzdhet a továbbjutásért.
1: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
3: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csőz támogatja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A család egészsége mindennél fontosabb. A Bingbi Patikában szakértő tanácsokkal és gondoskodással segítünk. Generációk óta az önök bizalmáért. Bingbi Patika. A gondoskodó választás.
3: Tökéletes tető hosszú távra. A Tondag Fusion Protect felületkezelésű tetőcserepei keményebb, ellenállóbb felületet és tartós szépséget biztosítanak. Látogasson el a gsv.hu oldalára, vagy tájékozódjon a gulyás tüzében. Tondag. Időtálló kerámia cserepek Fusion technológiával.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerezzük. Szerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
4: Csak jó zene.
5: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
6: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
7: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Rendkívüli felhatalmazást adhatnak az energetikai miniszternek. Körözött személyeket fogtak el egy összehangolt razzián. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe országszerte. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A kormány az országgyűlés elé terjesztette a hatósági üzemanyagárak kivezetéséről szóló törvényjavaslatot, amelyről akár már a jövő héten döntés születhet. A tervezet szerint megszűnnének a jelenlegi védett árak, ugyanakkor rendkívüli piaci helyzetekben a kereskedelem politikáért felelős miniszter rendeletben állapíthatná meg a benzin és a gázolaj árát. A kormány indoklása szerint az energiapiaci környezet kedvezőbbé vált, így lehetőség nyílik a piaci árképzés visszaállítására. A javaslat emellett módosítaná a stratégiai üzemanyagkészletek kezelésének szabályait is. Összehangolt bűnügyi, közlekedési és közrendvédelmi ellenőrzést tartottak Hajdúhatházon a Hajdúbihar vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai, a készenléti rendőrség és a román határrendőrség közreműködésével. Az egésznapos akció során 26 embert állítottak elő, többségüket körözés alapján. A rendőrök több száz járművet is ellenőriztek, összesen 539 alkalommal alkalmaztak alkoholszondát, és mindössze egy esetben merült fel ittas vezetés gyanúja. Közlekedési szabálysértések miatt pedig 60 eljárás indult. Megkezdődtek a DKV villamosvágány felújítási munkálatai a városban, amelyek több ütemben július 20-áig zajlanak. Az első szakaszban a Bem téren és a Simonyi úton végeznek vágányszabályozást, elsősorban az esti és éjszakai órákban, hogy napközben zavartalan maradhasson a villamos közlekedés. A beruházás részeként síncseréket hajtanak végre, valamint több helyszínen korszerűsítik a pályaburkolatot is. A következő ütem június 22-én kezdődik a Kossuth tér térségében. A közlekedési társaság arra kéri a környéken élőket, hogy a munkálatokkal járó időszakos zajterhelés miatt legyenek türelemmel. Még elérhetők szabad helyek a Debrecen által szervezett ingyenes nyári gyermekfelügyeleti programban, amely július 1-e és augusztus 14-e között működik a Bolyai János általános iskolában. A 6 és 14 év közötti debreceni lakóhelyjel rendelkező gyermekeket várják, köztük a sajátos nevelésű igényű tanulókat is. A programot a Család és Gyermekjóléti Központ, civil szervezetek, pedagógusok és önkéntesek közreműködésével szervezik. A részvétel ingyenes, csupán az étkezésért kell a tanév közben megszokott térítési díjat fizetni. A szervezők célja, hogy a gyerekek biztonságos és élményekben gazdag környezetben tölthessék a nyári szünetet is. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos az ország teljes területére. Az idei első jelentős hőhullám különösen megterhelő lehet a szervezet számára, mivel még nem alkalmazkodott a tartósan magas hőmérséklethez. A szakemberek most azt javasolják, hogy a lakosság fokozottan figyeljen a megfelelő folyadékpótlásra, elsősorban víz vagy cukormentes italok fogyasztásával. Érdemes kerülni az alkoholt, a magas koffein és cukortartalmú italokat, valamint a nehéz és zsíros ételeket is. A legforróbb órákban ajánlott árnyékban tartózkodni és mellőzni a megterhelő fizikai munkát vagy sporttevékenységet. Az elővigyázatosság és a tudatos felkészülés segíthet a hőség egészségügyi kockázatainak csökkentésében.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén zavartalanul napos, száraz idő várható, esőre nem kell készülni. A szél többnyire gyenge marad, napközben 34 fok körüli csúcshőmérséklet várható, az UV-sugárzás nagyon erős lesz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A Gasztrotúra műsor és a finom ételek támogatója a Mirázs étterem Hajdúszoboszló. www.mirazs-étterem.hu Magyar ízvilág és netisztult elegancia. 3, 2,
4: Én itt is vagyok, ahogy megígértem, az be is tartom természetesen, hiszen ígéret szép, szóval betartják, úgy jó kellemes hétvégét, remélem tudsz pihenni, kánikula ide vagy oda, fűsítő zenék, már is egy vérfagyasztó sláger, Dracula érkezik itt a Sunshine-on, és persze, hogy a gasztrotúra is kinyit, július 10-i között barangolom mindjárt.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Leslie és a Diamonds után mindjárt Lady Gaga és Ariana Grande is ragyogni fog, igaz, egy kis esős dallal a Rénomivel, de a kettő között pedig most én hozok ragyogó finomságokat. Hát, hogy kóstoltad-e már, azt nem tudom, de azért ajánlom figyelmetbe, hogy készítsd el mindenképpen a citrusos soros csirke szányat. Ilyenkor júniusban, illetve ilyenkor, amikor már azért forróság kezdvetét vett el, tehát jön a kánikulai időszak, mindenképpen érdemes ebben gondolkodni. Ránézésre is nagyon egyben van egyébként ez a kaja, én csak a képet látom, de biztos lehetsz benne, hogy egyébként finom is. A bolonyai cukkini tésztáról már nem is beszélve, aztán a sült zelleres fettás lencse saláta piri-piri csirkecombbal, állítólag istenél finom. És itt van még a hortobágyi tortilla, elsőre egy kicsit furán hangzik, mert ugye ismerjük a hortobágyi palacsintát, meg magában a tortillát is ismerjük, de hogy a kettő együtt mit ad ki. Nos, hát egy klasszikus csirkepörköltről van szó, egy kis mexikói ízvilággal. Az összetevők egyébként nagyon egyszerű, csirkemell, csirkecomb, olaj, vörös hagyma, tévépaprika, paradicsom, sóbors, fokhagyma, római kömény fűszer, paprika, füstött fűszer, paprika és csili pehely, a saláta részéhez pedig paradicsom, kígyó, uborka, lilahagyma, fokhagyma, petrezselyem, cukós, só, borácsat és oliva olaj szükséges. Úgyhogy tényleg nem annyira bonyolult, én szerintem érdemes kipróbálni. És hát, hogy mit próbáljunk még ki, nem folytatjuk.

Gasztrotúrában a folytatásban még mindig június ízei között barangolunk. Hát sok mindent ajánlottam már, de amit még mindenképpen a figyelmetbe szeretnék ajánlani. Például a tonhalas borsos kuszkusz. Állítólag viszonylag könnyen elkészíthető és könnyed. Hát kuszkuszból van egy pár variáció, egyszerűen nem lehet megunni, legalábbis a többség szerint. Vöröshagyma, fokhagyma, olívaolaj, zöld borsó, köripor, zöldség alaplé, citromlé, só, bors, tonhal konzerv, kuszkusz és petrezselyem szükséges. Nem kell túl bonyolítani. Finomra aprított hagymát és fokhagymát 2-3 perc alatt lepiríteni az olívaolajon, majd hozzáadni a borsót és még egy percig piríteni, rátenni a körit, a zöldség alaplevet és a citromlevet csúzni, borsozni, majd felforralni, hozzáadni a tonhalat és a kuszkusz, lefedni és hagyjuk állni 10 percig, végül belekeverni az aprított petrezselymet is, és már kész is van, úgyhogy jó munkát és jó étvágyat kívánok hozzád!

A Disco Nice és a No Broke Boys 2025-ben zárta az óráinkat, Selena Gomez pedig még a Love You Lucky Love Song-gal itt van 2011-ből egyenesen, egy megunhatatlan karaoke dal, milyen jó lesz ezt most hallani így a hírek előtt. A hírek után per perc múlva pedig találkozzunk, amit ígérhetek, hogy Ray és a Where Is My House Band biztosan itt lesz.

0: Gasztrotúra műsor és a finom ételek támogatója, a Mirázs étterem Hajdúszoboszló. www.mirazs-étterem.hu Magyar ízvilág és netisztult elegancia.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jön! A nyár egyik legnagyobb durranása.
3: Június 20-án berobban a nyár az Aquaticum strandra.
2: A Summer Open Air Partival.
3: Délutántól lázszene, fürdőzés és igazi nyári hangulat.
2: Este pedig éjszakai csobbanás a Katapult DJ-vel, óriás labdákkal és habpartival.
3: Ez nagyot fog szólni.
2: Jegyek aquaticum.hu.
1: Körzetük a vadkelet, tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
0: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
1: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
0: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
0: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
0: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Tar Zoltán szakmai átvilágítást rendelt el 4 kulturális intézményben is. Környezeti vizsgálat indul az akkumulátor hulladékkezelő telephely ügyében. Akár 150 ezer forintos bírságot is kaphat, aki nem tesz ki házszámtáblát. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több országos kulturális intézményben Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A döntés hátterében az érintett intézmények dolgozóitól érkezett visszatérő panaszok állnak, amelyek szakszerűtlenségről és feltételezett hatalmi visszaélésekről szólnak. Az átvilágítás érinti az Országos Széchenyi Könyvtárat, az Iparművészeti Múzeumot, a Magyar Természettudományi Múzeumot, valamint az Országos Színháztörténeti Múzeumot és intézetet is. A miniszter felkérte az intézmények szakszervezeteit és üzemi tanácsait, hogy juttassák el tapasztalataikat és észrevételeiket a tárcához. A vizsgálat részeként kérdéseket küldtek az érintett főigazgatóknak is, akiknek válaszait még várja a minisztérium. Környezeti hatásvizsgálati eljárás indult az Alteo Circular Kft. Hajdúhatházig hulladékkezelő telephelyének tervezett bővítése miatt. A vállalat a már meglévő akkumulátor hulladékkezelő tevékenység mellett a jövőben ugyanis száraz lemerítést és akkumulátor modul bontást is végezne a telephelyen. A dokumentáció szerint a létesítmény közvetlenül lakóházak közelében található, nem pedig egy elkülönített ipari övezetben. Emellett a szakértők megjegyzik, hogy az akkumulátorgyártásban használt egészségügyi kockázatokat hordozó NMP jelenlétét korábban nem vizsgálták a telephelyen, és erre vonatkozó hatósági előírás sem született. A hatóság meghallgatást is tart az ügyben, annak pontos időpontját és formáját azonban egyelőre nem közölték. Városi erdők létrehozását kezdeményezi Debrecen több pontján Pák Károly önkormányzati képviselő. Az előterjesztés szerint a debreceni városi erdő program keretében kisebb, sűrűn telepített szárazságtűrő fa és cserjefajokból álló erdőfoltokat alakítanának ki a város különböző részein. A javaslat célja a klímaváltozás hatásainak mérséklése, a városi hősziget jelenség csökkentése, valamint a levegő minőség és az életminőség javítása. Elsősorban olyan önkormányzati kezelésű, jelenleg kevésbé hasznosított, gyep és gazos területeket vonnának be a programba, amelyek fenntartása jelenleg is költségekkel jár. A lehetséges helyszínek között szerepel egyébként az Újkert, a Vénkert, a Nagyerdő pereme, a Tócóvölgy, valamint több városperemi és ipari parkokhoz közeli terület. A jogszabályok szerint minden házszámmal ellátott ingatlan tulajdonosának gondoskodnia kell arról, hogy a házszám jól látható és könnyen azonosítható módon szerepeljen az épületen vagy a kerítésen. A házszámtábla hiánya nem csak a postai és futárszolgálati kézbesítést nehezíti meg, hanem vészhelyzetben a mentők, tűzoltók és a rendőrök munkáját is lassíthatja. Az önkormányzatok helyi rendeletei alapján mulasztás miatt figyelmeztetés vagy akár jelentős pénzbírság is kiszabható. A szakemberek szerint a kifakult, sérült vagy növényzettel takart házszámtábla ugyanakkora problémát jelenthet, mint a teljes hiánya. Ezek voltak Debrecen legfontosabb információi, én egy óra múlva ismét várom Önöket.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén zavartalanul napos, száraz idő várható, esőre nem kell készülni. A szél többnyire gyenge marad, napközben 34 fok körüli csúcshőmérséklet várható, az UV-sugárzás nagyon erős lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Jó, hogy itt vagy, további nagyon kellemes hétvégét, remélem tudsz pihenni, hogyha nem, akkor én segítek a kánikulát elviselni. Ebben az órában azért utána nézek, hogy meddig az addig, azaz, hogy milyen időjárásra számíthatunk, és még hozom a mai témákat is.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Francisco és a hősök minden rendben című dal az 2021-ből. Itt a Sunshine-on hát az a helyzet, hogy minden rendben szerintem. Meleg ide vagy oda. Igazából június 20-án miről is beszélhetnénk. Szerintem erre vágyott mindenki, ha pedig nem, hát akkor sorry, ugyanis 36 fokot is mérhetünk már egyébként hétfőn, holnap pedig akár 37-et is. Csak hogy mondjuk így most próbáltam egy picit beadagolni. A pollen terhelés ismét felerősödik, ez már rossz hír, de ami jó hír, hogy frontmentes időszak következik. A legmelegebb órákban vágyottabbak, tompábbak lehetünk, és megnövekedhet a reakcióidő. A szelesebb tájakon fejfájás, migrén, ingerlékenység, illetve nyugtalanság jelentkezhet. Ugyanakkor a sok napsot és jó hatással lesz a hangulatunkra, közérzetünkre, a záporok, zivatarok frissítőek lehetnek, de környezetükben azért felerősödhetnek az aszmatikus panaszok. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Erősítsük továbbra is az immunrendszerünket. Hát nem tudom, hogy vagy vele, de én ilyenkor mindig, ha csak beszélek is róla, már mint a pallagfűről, vagy éppen a pázsitfűfélékről, vagy bármiről, már azonnal viszket vagy a szeme, vagy az orrom, pedig egyébként nem vagyok hipohonder, de tényleg allergia szezonban. Vigyázzunk magunkra, és persze egymásra is.

De egy hálunk a folytatásban, hát nem tudok egyszerűen napi rendre térni, megmondom őszintén, hogy mindig elmondom, és annyira büszke is voltam tulajdonképpen egyszerűenre, hogy tényleg meg tudja oldani, hogy a család és a zene, hogy ezt hogy tudja összehozni, mondjuk mindig is csodáltam az ilyen típusú embereket, és képzeld el, hogy jött a hír, ami nem azt mondom, hogy lesokkolt, de azért az az igazság, hogy meglepett egy picit, mert hogy szünetet tart a zenében, és a családjára szeretne koncentrálni. Én igazából mintha csak vészjósló lettem volna. Nos, a zenész tehát bejelentett, hogy a jelenlegi turnéja után ismét hosszabb szünetet tart a zenei pályán, hogy teljes figyelmét a gyerekeinek szentelhesse. A brit énekes dalszerző a hírt az arizóniai koncertjén osztotta meg rajongóval, a terveit arról, hogy egy időre ismét visszavonul a színpadtól és a stúdiótól. A 35 éves zenész még június 13-án lépett színpadra, és két dal között személyes hangvételű zenettel fordult a közönséghez. Elárulta, hogy a turné végén egy időre visszavonul a reflektorfénytől. Ez lesz az utolsó alkalom egy darabig, hogy itt játszom. Lehet, hogy a turné után szünetet tartok, és az apaságnak szentelem magam. Ha egy ideig nem találkozunk, szeretlek benneteket, és köszönöm, hogy eljöttetek, mondta a közönségének. Az énekesnek és feleségének két lánya van, az 5 éves és a 4 éves. Nem ez az első alkalom, hogy Sheeran tudatosan háttérbe szorítja karrierét a magánélete érdekében. Korábban 2015-ben már tartott egy hosszabb szünetet, majd 2019 és 21 között is visszavonult egy időre a zenei parttól, hogy családjára és személyes életére koncentrálhasson. Én azt gondolom, teljes mértékben biztosak lehetünk abban, hogy vissza fog térni, úgyhogy nem kell csüggedni. Én megmondom őszintén, hogy nekem is nagyon nagy kedvencem, imádom a zenét, de hát kivárunk, mégis ő is csak ember. A témánk is ehhez kapcsolódik, a kérdésem az, hogy te például belátod a saját korlátaidat, tehát tudsz mérlegelni mondjuk ilyen vagy ehhez hasonló helyzetekben. 0-2

0: Csak jó zene a folytatásban is, de csak is már lassacskán a hírek után. Ez volt Szörvés Szakács Gergő és a Minden Tévedésem, és az e-mailt plegykálkodtunk egy csirénről, úgyhogy ez úgy illik, hogy vele is zárjunk. Ez üzem, ez szól mindjárt itt a Sunshine-on a hírek előtt, a hírek után pedig vállak. Vissza a Sunny Fodorával kezdünk majd.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Aláírta Súlyog Tamás Alex Orbánt. Ismét a debreceni közgyűlés feloszlatását kezdeményezi az ellenzék. Visszaállíthatják a pedagógusok sztrájk jogát. Új szabályok is jönnek. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta azt az alaptörvény módosítást, amely szerint egy politikus legfeljebb összesen 8 évig töltheti be a miniszterelnöki tisztséget. Az államfő ugyanakkor jelezte, hogy a parlamentáris demokráciákban nem jellemző az ilyen típusú korlátozás, mivel a kormányfő megbízatása hagyományosan az országgyűlés bizalmától függ. Kiemelte, hogy a miniszterelnök megválasztása a népakarat egyik közvetett megnyilvánulása, ezért a cikluskorlát a parlament döntési lehetőségeit is szűkíti. Súlyog Tamás ugyanakkor megállapította, hogy a módosítás a jövőre vonatkozik, és nem érinti a hivatalban lévő miniszterelnök aktuális megbízatását, ezért alkotmányos kötelezettségének megfelelően aláírta és kihirdetésre továbbította a jogszabályt. A június 25-i debreceni közgyűlés egyik napirendi pontja lehet az önkormányzati testület feloszlatásának kezdeményezése. Az előterjesztést Madarasi István és Mándi László, az összefogás a Civis Városért képviselői nyújtották be. Indoklásuk szerint az áprilisi országgyűlési választások eredménye azt mutatta, hogy a városvezetés elveszítette a debreceniek többségének támogatását, ezért szerintük időközi választásokat kellene tartani. Hasonló kezdeményezést már korábban is benyújtott, amelyre Papp László polgármester akkor úgy reagált, hogy a 2024-ben megválasztott közgyűlés mandátuma 2029-ig szól, és a testület ennek megfelelően folytatja munkáját. Előkészítő ülést tart a debreceni törvényszék annak a férfinak az ügyében, akit életveszélyt okozó testi sértés büntettével vádol az ügyészség. A vádirat szerint a vádlott egy hosszabb ideje fennálló konfliktus után tavaly szeptemberben bántalmazott egy férfit Debrecenben. A sértett a bántalmazás következtében súlyos belső sérüléseket szenvedett, ezért életmentő műtétet kellett végrehajtani rajta. Az ügyészség szerint a támadás következményeként életveszélyes állapot és maradandó fogyatékosság is kialakult. Az ügyben a debreceni törvényszék dönt a további eljárásról. Újabb 3 évre 2029-ig választották meg az Orvosképzési Kollégium elnökének Mátyus László professzort. A testület a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság keretében működik, és a hazai, valamint a külföldi orvosképző intézmények minőségbiztosításával kapcsolatos feladatot látja el. Mátyus László egyébként 2018 óta vesz részt a MAB munkájában, az Orvosképzési Kollégiumot pedig 2024 óta vezeti. Társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a kormány azt a törvénytervezetet, amely visszaállítaná a pedagógusok szabadabb sztrájkjogát, ugyanakkor új minimumszolgáltatási kötelezettségeket vezetne be. A javaslat eltörölné a korábban veszélyhelyzeti szabályozás keretében bevezetett sztrájk korlátozásokat, de előírná, hogy sztrájk idején is biztosítani kell a gyermekfelügyeletet reggel 7 és délután 3 óra között, a kollégiumokban pedig folyamatosan. A javaslat szerint az iskolákban dolgozói tanácsok is alakulnának, és megszűnne az a szabály, amely szakmai kérdésekben kizárólag a Nemzeti Pedagógus Karral való egyeztetést írta elő. A társadalmi egyeztetés június 27-ig tart.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén zavartalanul napos, száraz idő várható, esőre nem kell készülni. A szél többnyire gyenge marad, napközben 34 fok körüli csúcshőmérséklet várható, az UV-sugárzás nagyon erős lesz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Én újra itt vagyok, remélem, hogy te is, Szani Fodora, és a Think About Us már szól, és itt a Sunshine-on kellemes hétvégét kívánok, így június 20-án. Remélem, hogy jól telik a hétvégét, mindjárt jósolnak a csillagok is, és visszakanyarodunk a témánkhoz. Te tiszteled-e a saját korlátaidat? 0623 16 3000.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Sunshine FM asztrológia.
1: Bizony-bizony jósoltak a csillagok június 20-ára szombatra is. Kedves Kósma, egyértelműen látni fogod, hogy a jelenlegi körülményeit hogyan korlátozzák a szabad választási lehetőségeidet. Bika, ma elég realistán látod a szívügyeidet ahhoz, hogy ne építs légvárakat. Ikrek, érdemes lenne szembenézned a valósággal, és kimozdulni végre a magadra kényszerített nyugalmi helyzetedből. Rák, amit most még elképzelhetetlennek látsz, talán holnapra valósággá válik. Oroszlán, kisebb kalandok, flörtök tehetik színesebbé és izgalmasabbá a mai napodat. Szűz, ezen a fontos változásokat hozhat az érzelmi életedbe. Mérlek, kényelmes napnak nézhetsz elében, ne foglalkozz most mással. Skorpió, eljött az ideje, hogy kíméletlen önkritikát gyakorolj magaddal szemben. Nyilas, az érzelmek jövőjét nem lehet logikával kikövetkeztetni, most mégis egyértelmű, hogy milyen következményekkel számolhatsz, ha így vagy úgy döntesz. Bak, hajlamos lehetsz ma a túlzott költekezésekre, nem érdemes kockázatos pénzügyi vállalkozásokba és kétes üzleti ügyekbe bonyolódnod. Bizonytől sikerülhet kiszabadulnod egy kellemetlen helyzetből, és persze, hogy a halakra is gondoltak a csillagok, ma meglehetősen ideges és nyugtalan leszel. Semmi sem úgy alakul, ahogyan azt szeretnéd és eltervezted. Sunshine FM.

Az előbb Ed Sheeranről pletykáltam egy picit, aki most ismét a magánéletét választja, és azt kérdeztem, hogy neked a korlátait mennyire fontosak, illetve figyelembe veszed-e. Tudsz esetleg mondjuk a

munka és a család között különbséget tenni, és a többen azt írtátok, hogy első a család, ez természetes. Valaki felvállalta, bár a nevét nem írta, de csak annyit írt, hogy T. Én azt gondolom, hogy sajnos a karrierista emberek nem tudnak különbséget tenni. Köszönöm szépen, hogy ezt megírtátok. 0623 16 3000 a folytatásban is beszélünk el. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

Rihanna és a Diamond szólt itt az óra zárásában, de még itt lesz ebben az órában Blond és a Never Walk Alone-nal. A kettő között pedig én szólok hozzád. Ebi ideje egy nagyon finomat, pár órával ezelőtt a gastrotúrában ajánlottam sok-sok mindent, júniusi ízek közül, úgyhogy remélem, hogy figyeltél, fülettél, ha nem, akkor gyorsan pötyögd be, hogy mi az, amit ilyenkor érdemes fogyasztani, de azért sugok is természetesen minden, ami könnyed és zöldséges. Most hírek, a hírek után pedig természetesen vállak vissza, folytatjuk a Sun City délutáni verzióját.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Június 11-e és 13-a között újra GSV napok Debrecenben a Gulyás tüzében. Az év legnagyobb kedvezményei várnak nyílászárókra, csaptelepekre, kádakra, zuhanykabinokra, jacuzzikra, építő és tetőfedő anyagokra, valamint kerti megoldásokra. Szombaton pedig a vásári hangulati a főszerep. Főzés, gyerekfoglalkozások, hosszított nyitvatartás és egész napos programok várják a látogatókat. Ha építkezel, felújítasz vagy éppen a következő projektedet tervezed, ezt a három napot érdemes beírni a naptárba. GSV napok június 11-től 13-áig Debrecenben a Vámospércsi út 37 szám alatt.
3: Jön! A nyár egyik legnagyobb durranása.
4: Június 20-án berobban a nyár az Aquaticum strandra.
3: A Summer Open Air Partival.
4: Délutántól lázszene, fürdőzés és igazi nyári hangulat.
3: Este pedig éjszakai csobbanás a Katapult DJ-vel, óriás labdákkal és habpartival.
4: Ez nagyot fog szólni.
3: Jegyek aquaticum.hu.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
6: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
5: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
7: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
8: Sajnos semmi.
9: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
10: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu.
11: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
12: A Sunshine FM-en

0: Forma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Életveszélyt okozó testi sértés miatt áll bíróság elé egy férfi. Ismét a debreceni közgyűlés feloszlatását kezdeményezi az ellenzék. Környezeti vizsgálat indul az akkumulátor hulladékkezelő telephely ügyében. Köszöntöm Önöket, ez itt a Civis Krónika, a Sunshine FM helyi hír összefoglalója. 2026. június 20-a van, déli 12 óra. Én Szűcs István vagyok, és a közlekedési információk után hozom a hírek részleteit.
1: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Több szakaszon is forgalom korlátozása nehezíti a közlekedést a 33-as főúton Debrecen térségében. A 99-es kilométernél csatornázási munkálatok zajlanak, ezért itt mindkét irányban egy-egy sáv használható. A 101-es és 103-as kilométer szelvény között növényzetgondozási munkákat végeznek, ahol a félpályás lezárás mellett haladhat a forgalom. Emellett Debrecen belterületén a 106-os és 107-es kilométer között a Füredi út és a Csigekert utca csomópontjának komplex fejlesztése miatt egy forgalmi sávot lezártak. Az autósoknak az érintett szakaszokon lassabb haladásra és időszakos torlódásokra kell felkészülniük.
1: Közlekedési információk a Sunshine FM-en. Ez a Civis Krónika.
2: Előkészítő ülést tart a debreceni törvényszék annak a férfinak az ügyében, akit életveszélyt okozó testi sértés büntettével vádol az ügyészség. A vádirat szerint a vádlott egy hosszabb ideje fennálló konfliktus után tavaly szeptemberben bántalmazott egy férfit Debrecenben. A sértett a bántalmazás következtében súlyos belső sérüléseket szenvedett, ezért életmentő műtétet kellett végrehajtani rajta. Az ügyészség szerint a támadás következményeként életveszélyes állapot és maradandó fogyatékosság is kialakult. Az ügyben a debreceni törvényszék dönt a további eljárásról. Összehangolt bűnügyi, közlekedési és közrendvédelmi ellenőrzést tartottak Hajdúhatházon a Hajdúbihar vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai, a készenléti rendőrség és a román határrendőrség közreműködésével. Az egésznapos akció során 26 embert állítottak elő, többségüket körözés alapján. A rendőrök több száz járművet is ellenőriztek, összesen 539 alkalommal alkalmaztak alkoholszondát, és mindössze egy esetben merült fel ittas vezetés gyanúja. Közlekedési szabálysértések miatt pedig 60 eljárás indult. A rendőrség tájékoztatása szerint a közeljövőben további hasonló ellenőrzések várhatók a térségben. Last minute jelentkezés van a Gondoskodó Debrecen nyári programjára. Még elérhetők szabad helyek a Debrecen által szervezett ingyenes nyári gyermekfelügyeleti programban, amely július 1-e és augusztus 14-e között működik a Bolyai János általános iskolában. A 6 és 14 év közötti debreceni lakóhelyjel rendelkező gyermekeket várják, köztük a sajátos nevelésű igényű tanulókat is. A programot a Család és Gyermekjóléti Központ, civil szervezetek, pedagógusok és önkéntesek közreműködésével szervezik. A részvétel ingyenes, csupán az étkezésért kell a tanév közben megszokott térítési díjat fizetni. A szervezők célja, hogy a gyerekek biztonságos és élményekben gazdag környezetben tölthessék a nyári szünetet is. A június 25-i debreceni közgyűlés egyik napirendi pontja lehet az önkormányzati testület feloszlatásának kezdeményezése. Az előterjesztést Madarasi István és Mándi László, az Összefogás a Civis Városért képviselői nyújtották be. Indoklásuk szerint az áprilisi országgyűlési választások eredménye azt mutatta, hogy a városvezetés elveszítette a debreceniek többségének támogatását, ezért szerintük időközi választásokat kellene tartani. Hasonló kezdeményezést már korábban is benyújtottak, amelyre Pap László polgármester akkor úgy reagált, hogy a 2024-ben megválasztott közgyűlés mandátuma 2029-ig szól, és a testület ennek megfelelően folytatja munkáját. Környezeti hatásvizsgálati eljárás indult az Alteo Circular Kft. Hajdúhatházig hulladékkezelő telephelyének tervezett bővítése miatt. A vállalat a már meglévő akkumulátor hulladékkezelési tevékenység mellett a jövőben ugyanis száraz lemerítést és akkumulátor modul bontást is végezne a telephelyen. A dokumentáció szerint a létesítmény közvetlenül lakóházak közelében található, nem pedig egy elkülönített ipari övezetben. A környezeti hatástanulmány arra is felhívja a figyelmet, hogy az egyik zajforrás jelenlegi formájában várhatóan túllépné az előírt zajterhelési határértéket. Emellett a szakértők megjegyzik, hogy az akkumulátorgyártásban használt egészségügyi kockázatokat hordozó NMP jelenlétét korábban nem vizsgálták a telephelyen, és erre vonatkozó hatósági előírás sem született. A hatóság közmeghallgatást is tart az ügyben, annak pontos időpontját és formáját azonban egyelőre nem közölték. Megkezdődtek a DKV villamosvágány felújítási munkálatai a városban, amelyek több ütemben július 20-áig zajlanak. Az első szakaszban a BEM téren és a Simonyi úton végeznek vágányszabályozást, elsősorban az esti és éjszakai órákban, hogy napközben zavartalan maradhasson a villamos közlekedés. A beruházás részeként síncseréket hajtanak végre, valamint több helyszínen korszerűsítik a pályaburkolatot is. A következő ütem június 22-én kezdődik, a Kossuth tér térségében. A közlekedési társaság arra kéri a környéken élőket, hogy a munkálatokkal járó időszakos zajterhelés miatt legyenek türelemmel. Új térfigyelő kamerák telepítését és fokozott rendőri jelenlét fenntartását tervezi a rendőrség a városban, elsősorban a Petőfi tér és a vasútállomás térségében. I.E. Zoltán vármegyei rendőrfőkapitány elmondta, a cél, hogy a lakosok folyamatosan érzékeljék a rendőri jelenlétet, ezért ezeken a helyszíneken jelenleg is 24 órás járőr szolgálat működik. A tervek szerint új kamerák kerülhetnek az állomás épületébe és környezetébe is. A rendőrkapitány arról is beszélt, hogy Hajdú-Biharban tovább csökkent a bűncselekmények száma, az idei év első hónapjai ugyanis további javulást mutatnak. A rendőrség emellett várja vissza azokat a korábban leszerelt rendőröket, akik ismét szolgálatba állnának, hogy tovább erősítsék az állományt és a közbiztonságot a vármegyében. A jövő heti debreceni közgyűlés egyik napirendi pontja lesz a szolidaritási hozzájárulás kérdése. Pák Károly önkormányzati képviselő előterjesztést nyújtott be ugyanis, amely a jelenlegi rendszer felülvizsgálatát kezdeményezi és elutasítja annak változatlan fenntartását. Debrecennek 2026-ban összesen 12 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást kell befizetnie, amelyből az első két részletet összesen 6 milliárd forintot már teljesített az önkormányzat. A hozzájárulás rendszere korábban többször is vitát váltott ki a városvezetés és az ellenzék körében egyaránt. Az előterjesztés szerint a korábbi politikai ígéretek ellenére a rendszer érdemben nem változott, ezért az önkormányzatnak kezdeményeznie kellene annak felülvizsgálatát. A kérdésben a közgyűlés a jövő csütörtöki ülésén hozhat döntést.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
2: NB1-es balszélső érkezik a Deachoz. A DVSC 5-szörös bajnoka veszi át a mezőkövesdi csapat irányítását. Következnek sporthíreink. Újabb erősítést jelentett be a Deac férfi kézilabda csapata. A debreceniekhez igazolt ugyanis a Szepesi Zsombor, aki az előző idényben az NB1-ben szereplő NEKA együttesében játszott. A 22 éves balszélső korábban a Szeged és az FTC kötelékében is megfordult, valamint több utánpótlás válogatott tornán képviselte Magyarországot. Szepesi elmondta, ha a debreceni szakmai elképzelések és a feljutási célok is szerepet játszottak a döntésében. A játékos most abban bízik, hogy alapemberré válhat a Deacnál, és fontos szerepet vállalhat a csapat sikere szereplésében a következő szezonban. Máté Pétert nevezte ki vezetőedzőnek a labdarúgó MB2-ben szereplő mezőkövesd Zsorci FC. A klub közlése szerint olyan szakember mellett döntöttek, aki játékosként és edzőként is jelentős tapasztalatot szerzett már. Máté Péter meghatározó tagja volt a debreceni VSC együttesének, amellyel 5 bajnoki címet is nyert. Edzői pályafutása során 4 éven át irányította a debreceniek második csapatát, és UEFA Pro licences képesítéssel is rendelkezik. Az új vezetőedző feladata lesz többek között, hogy sikeresen szerepeljen a csapat a másodosztályban, ahol a mezőkövest az előző idényt az 5. helyen zárta. Ma Debrecen környékén zavartalanul napos, száraz idő várható, esőre nem kell készülni. A szél többnyire gyenge marad, napközben 34 fok körüli csúcshőmérséklet várható, az UV-sugárzás nagyon erős lesz.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.

0: Ez a 93.5 Debrecen Sunshine FM, kellemes délutánt kívánunk mindenkinek műsorvezető társammal, Gere Marával. Hello Mara!
1: Sziasztok!
0: Jó régen találkoztunk.
1: Igen,
0: ja nem?
1: Tegnap.
0: Igen. Mondjuk azért egy picit most jobb a környezet egyébként, abból a szempontból, hogy hát a klímás stúdiót elhagytuk, és most úgy döntöttünk, hogy hát a mai napunkat itt az Akvatikumban fogjuk tölteni, és 2 órán keresztül innen szórakoztatunk mindenkit. Mi várható itt ma, Mara?
1: Isteni a hangulat egyébként szerintem. Én nagyon élvezem ezt az egészet, és

0: fergeteges lesz a hangulat.
1: Így van, úgyhogy ha még valakinek nincsen esetleg a mai napra programja, akkor ma éjfélig biztosan itt vagyunk az Akvatikumban, viszont az élőadás csak 2 óráig szól, hiszen 2 órától majd indul egy jó kis délutáni lunchparty. Úgyhogy mindenkit várunk nagyon sok szeretettel, most egy picit még zenélünk, aztán hamarosan majd jövünk vissza, szintén innen élőben a 93.5-ön Debrecenből az Akvatikumból.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Csak egy reklám.
2: Ez a 93.1 Sunshine FM Debrecen élőben az Aquaticumból Marával. Hello, Mara!
3: Sziasztok!
2: Mi újság, hogy érzed magad itt ebben a csodálatos beach hangulatban?
3: Isteni a hangulat, úgyhogy mindenki látogasson el, aki szeretne.
2: Így van, és ugye ígértük már korábban, hogy interjúzni fogunk, ugyanis itt van már velünk Kazai Pap Regina, méghozzá az Aquaticum brand menedzsere. Hello, Regina!
4: Sziasztok!
2: Legfontosabb kérdésem az lenne, mert ugye nyilván mindenki arra kíváncsi, hogy most, hogy így beköszöntött a nyár, elindult a jó idő, mi várható ma az Aquaticumban?
4: Igen, bizony, megérkezett a jó idő pont a nyári szünet első napjára, ameddig már mi is vágtuk egyébként a centiket, hogy végre 30 fok fölé húzzon a hőmérséklet, és minél több fürdőző találja meg nálunk a napjának a legszebb pillanatait. Hogy mai napon is nagyon sok mindennel készültünk, ugye először is köszöntelek titeket itt az Aquaticum strandon, Magyarország egyik legvagányabb fürdőjén, strandján, és amellett, hogy egyébként egész napos rádiós kitelepülésünk van veletek, egészen késő estig, vagy egészen este feléig, és este felé is marad velünk ugye a Sunshine, azt tudjuk már, viszont átalakulunk egy kicsit, ahogy lemegy a nap, egy éjszakai fürdőzés veszi kezdetét, ahová először egy kis hangulatfokozó DJ-szettel készülünk, majd utána a Katapult DJ és egészen éjfélig buli és fények és óriás labdák és mindenféle szuper jó hangulat vár minden fürdőzőt a Kalandmedencénknél.
3: Mesélj még picit nekünk arról, hogy azon ki, hogy itt óriási hangulat és zene lesz, milyen elemekkel találkozhatnak még az ide látogatók?
4: Az ide látogatók egyébként, hát alapvetően hatalmas strand vagyunk, 15 medencénk van. Mondhatjuk szerintem abszolút biztonsággal, hogy minden generációnak nyújtunk valamilyen szuper jó szolgáltatást, amiben egyébként egy egész napot, vagy akár több napot is el tud tölteni nálunk. Van a relax zónánk, van az óriási gyerekvilágunk, amit egyébként tapasztalatban mondom, az én gyerekeim is imádnak, korosztály, teljesen a legkisebb korosztálytól 10-15 éves korig, illetve a fiatalokat, a felnőtteket is várjuk, 12 méter magas panorámaterasszunk a napozóval, jacuzzival, poolbárral, tehát egyébként a menőségi faktor is abszolút ki van pipálva nálunk, én azt gondolom. És emellett egyébként mi nagyon szeretnénk kicsit úgy gondolkodni, hogy ez ne csak egy strand legyen, és ne csak egy strandolós nap, hanem plusz olyan élményeket belerakni, ami egyébként tényleg maradandó lesz egy család, vagy bármelyik fürdőző számára. Úgyhogy minden hétvégén plusz animációs programokkal készülünk a kisgyerekes családoknak, ugyanis az Aquakidsnek, a gyerekalmárkánknak az animátorai szuper jó ilyen 3-4 órás egész délutános programokkal, vetélkedőkkel, vízben és szárazföldön, kincskereséssel, csillámos testfestéssel, kreatív kuckóval. Tehát igazából tényleg minden hétvégén mindenki megtalálhatja nálunk a számításait.
2: Na igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy ugye mi az, ami még várható a folytatásban. Ma tehát akkor van egy jó kis éjszakai fürdő. Ha esetleg valaki nem tudna a mai részt venni, mikor várható egyébként a következő?
4: Igen, ha a mai nem tud részt venni egyáltalán, bár ugye éjfélig tart az éjszakai, és egész nap, annyit azért gyorsan elmondok még, hogy a strand belépőért alapvetően maradhat bárki éjfélig bulizni nálunk, úgyhogy ez ilyen két egyet egy csapásra buli lesz, és ebből még lesz kettő nyáron. Az egyik, a következő az július 11-én szombaton lesz, az egy Summer Paradise Party lesz DJ-kkel és fantasztikus hangulattal, happarty show-val és mindenféle szuper dologgal. És hát az augusztusra is nagyon-nagyon készülünk, már hónapok óta egyébként, az nem titok. Ugyanis most 200 éves a debreceni fürdőkultúra, tehát jubileumi évet ünneplünk és tartunk. És ennek köszönhetően szerintem az lesz a koronája az ünnepségünknek, vagy a jubileumunknak, hogy visszahozzuk a nosztalgikus fürdőbált a debreceni strandra, amit szerintem a debreceniek nagy része egyébként hallomásból vagy valóságban egyébként átélhette régen. Ez igazából augusztus 15-én lesz, ez egyfajta nyárzáró, még a virágkarneváli nagy forgatag előtt, viszont mondhatjuk azt is egyébként, hogy a virágkarneváli hét ezzel fog kezdődni, mert pont elé sikerült is szépen be is szerveznünk ezt a bulit, és három helyszínen lesz három különböző zenei stílus, lesz egyrészt a Kalandmedence, ahol az éjszakai fürdőzésekhez híven egyébként a medencében bulizhatnak az emberek, illetve lesznek különböző DJ-k váltják folyamatosan egymást, és ott azt hiszem, hogy a nagy fellépőnket is pontos kihangsúlyoznom, hogy nagyon nagy kedvencem, hogy az éjszakai fürdőzések alkalmával a DJ-szecsei, úgyhogy Szecsei is velünk lesz az Kalandmedencénél, és ezen kívül lesz egy szárazföldi színpadunk is, az pedig a hullámmedence melletti terület lesz, ott pedig egész estés élő partizenekar lesz, illetve szerintem most már mondhatjuk, tovább nem titkoljuk, Vétek élő kis koncert is lesz.
2: Azt a mindenit.
4: Úgyhogy igen, Kefir és Szamosza visszatérnek Debrecenbe is, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk őket. És ezen kívül még lesz egy kis pici relaxzónánk is, ahol lényegében a nagy erdő fái alatt, lombjai alatt egy kis akusztikus gitárzenével várjuk a mégis pihenni vágyókat.
2: Tehát akkor az elkövetkezendő bő 73 napban, amíg ugye a hivatalos nyár tart, van jócskán program azoknak, akik kilátogatnak ide.
4: Így
2: igen,
4: van.
2: Igen. Jó, Regina, hamarosan folytatjuk, hiszen elmegyünk egy picit zenélni, és utána pedig beszélgetünk egy picit így általánosságban, hogy a fürdőről mit is érdemes tudni. Úgyhogy mindenki maradjon itt a 93.5-ön, akik pedig a medencében vannak, nekik hát jó szórakozást kívánunk.
4: Nagy csobbanásokat.
2: Igen, akartam is kérdezni, hogy üzensz-e nekik valamit.
4: Mindenki csobbanjon, de azért vigyázzon is magára.
2: Ez legyen a zárszó, hamarosan folytatjuk.
0: Ez csak egy reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez továbbra is a 93.5 Sunshine FM Debrecen. Úgy érzem, sikerült belelépnem egy rágógumiba egyébként ebben a pillanatban. Hello, Mara, mi újság? Hogy érzed magad itt ebben a csodálatos környezetben?
1: Nagyon jó a hangulat, és tényleg nagyon jó az időjárás is. Most mondhatjuk azt, hogy nem éget a nap, de kellemesen tudjuk érezni.
0: Igen, egyébként egy picit megriasztóak ezek a felhők, amik itt vannak felettünk, de hát...
1: Nem fog esni, nem lesz semmi.
0: Nem mondták, hogy esne, úgyhogy hála Istennek ilyen problémánk nem lesz. Az FM adásban tartunk most egy nagyon-nagyon rövid szünetet, elmegyünk egy picit hírezni, illetve reklámozni, viszont utána is várunk vissza mindenkit, hiszen hát itt vagyunk élőben délután 2 óráig az Akvatikumban, és hát folytatjuk a beszélgetést a következő órában.
1: Így van, továbbra is majd jövünk vissza Kazai Pap Reginával, az Akvatikum brand menedzserével, és még tovább faggatjuk az Akvatikummal kapcsolatban, úgyhogy mindenféleképpen gyertek vissza, nem menjetek sehová.

0: hétfőn friss hírei a Sunshine FM-en.
1: Szeptembertől változhat az örökbefogadott gyermekek EST kezelése. Új kamerák és fokozott rendőri jelenlét jöhet a Petőfi térre. Új trafipaxok jelentek meg az utakon, nehezebb kijátszani a mérést. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Társadalmi egyeztetésre bocsájtották azt a rendelet tervezetet, amely szeptember 1-től módosítaná a titkos örökbefogadásokhoz kapcsolódó egészségügyi adatkezelési szabályokat. A tervezet célja, hogy az örökbefogadott gyerekek egészségügyi előzményei pontosabban és biztonságosabban legyenek elérhetőek az ellátásukban résztvevő orvosok számára, miközben a vérszerinti szülők anonimitása továbbra is teljes mértékben megmarad. Az új szabályozás szerint az örökbefogadás előtt anonimizált egészségügyi dokumentáció kerülne az örökbefogadó családhoz, amelynek adatait a gyermek kezelő orvosai rögzítenék az egészségügyi profilban. A kormányzat szerint a változás hozzájárulhat az örökbefogadott gyermekek biztonságosabb és hatékonyabb egészségügyi ellátásához is. Útépítési munkálatok miatt ideiglenesen áthelyezik a bemtéri autóbusz megálló helyeket a városban. A változás június 22-én, azaz hétfőn üzemkezdettől lép életbe, és várhatóan augusztus 19-ig üzemzárásig marad érvényben. A munkálatok idején a 21-es, 23-as és 52 eljelzésű autóbuszok, valamint a 973-as éjszakai járat a jelenlegi megállóhelytől mintegy 50 méterrel hátrébb kialakított ideiglenes megállóban veszi fel és teszi le az utasokat. Új térfigyelő kamerák telepítését és fokozott rendőri jelenlét fenntartását tervezi a rendőrség a városban, elsősorban a Petőfi tér és a vasútállomás térségében. Zoltán vármegyei rendőrfőkapitány elmondta, a cél, hogy a lakosok folyamatosan érzékeljék a rendőri jelenlétet, ezért ezeken a helyszíneken jelenleg is 24 órás járőr szolgálat működik. A tervek szerint új kamerák kerülhetnek az állomás épületébe és környezetébe is. Megkezdődött a 33-as főút debreceni szakaszának felújítása, amelyet a Debreceni Vízmű ZRT közmű rekonstrukció munkái előznek meg. Az első ütemben a Bemtér és a Nádor utca közötti szakaszon ideiglenes buszmegállók épülnek, majd június 22-től sávlezárások mellett kezdődik a peronok, szegélyek és útburkolat felújítása. A munkálatok ezen a részen várhatóan szeptemberig tartanak majd. Július 1-én indulhat a Nádor utca és a Füredi út 94 szám közötti szakasz korszerűsítése is, ahol először vízvezeték bélelési munkákat végeznek. A teljes beruházás egyes részei várhatóan 2026 végére készülnek el. Egyre több korszerű trafipax jelenik meg a magyar utakon, amelyek működése jelentősen eltér a korábbi sebességmérő rendszerekétől. Az új berendezések alacsony teljesítményű frekvencia modulált radarokat és lézeres technológiát alkalmaznak, így a hagyományos radardetektorok sok esetben már nem képesek időben jelezni a mérést. A készülékek oldalról, magasból vagy akár a forgalommal szemben is mérhetnek. A lézeres rendszerek pedig gyakran már a jelzés előtt rögzítik a sebesség túlépést. Az új technológia a védarendszerben is megjelent. Egyre több helyen alkalmaznak szakaszmérést, amely a járművek átlagsebességét számolja a két mérési pont között. A modern eszközök több sávforgalmát is egyszerre képesek figyelni, automatikus rendszámfelismeréssel működnek, és kedvezőtlen látási viszonyok között is megbízhatóan dolgoznak.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma Debrecen környékén zavartalanul napos, száraz idő várható. Esőre nem kell készülni. A szél többnyire gyenge marad. Napközben 34 fok körüli csúcshőmérséklet várható. Az UV-sugárzás nagyon erős lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun City.
2: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Csak egy reklám.
2: Ez továbbra is a 93.1 Sunshine FM Debrecen, egy óra után is élőben vagyunk, méghozzá az Aquaticumban. Hello Mara!
3: Hello, sziasztok!
2: Ha valakinek esetleg nincsen a mai napra programja, akkor hát mi ebben tudunk segíteni, ugyanis érdemes ide kilátogatni hozzánk, mert hogy éjszakai fürdőzés is lesz, és van egy nagyon-nagyon-nagyon jó kis tuti dolog ebben az egészben, hogyha valaki napközben veszi meg a belépőt, akkor az bizony éjfélig itt tud velünk bulizni. Úgyhogy ez szerintem ebben az évben a nyár kezdetén a legnagyobb kihagyhatatlan ajánlat. De cáfolj meg Mara, hogyha nem így van.
3: Abszolút nem akarlak megcáfolni, viszont azt megjegyezném, hogy a jó zenékkel már űzzük elfelé a felhőket, úgyhogy már gőzerőkkel lehet napozni is.
2: Így van, úgyhogy még nem késő elindulni ide hozzánk, viszont folytatjuk az interjút ugye Kazai Pap Reginával, brand managerrel. Már beszélgettünk itt arról, hogy milyen programok lesznek még a nyáron, viszont a gyerkőcökre is folyamatosan gondoltok, mert hogy ugye rengetegen jönnek ide családosok, akár hétköznap, akár hétvégén. Milyen programok vannak a gyerkőcök részére?
4: Így van, alapvetően abszolút úgy állunk hozzá, hogy a strandolás az minden nyári bakancslistának a része, azt gondolom. Nekünk családosan akár többszörös része is a gyerekeim révén. Gyerekvilágunk egyébként tényleg egy, mondhatjuk, hogy egy teljes gyerekparadicsom. Több medencénk is van, hanem így fizikailag mondjuk így, ha végig megyünk rajta, van egy bébi medencénk, amiben egyébként nagyobbak is jól érzik magukat, de hogy egy ilyen fokozatosan mélyülő, testmentes burkolattal ellátott napvitorlás bébi medencénk van hatalmas területen, ami mellett van egy nagyon szuper spraypark kismászókával, illetve csúszdával is mind a két medence irányába, úgyis a spraypark két medence között helyezkedik el. Mellette van egy hajódokkolós medence, ami viszont a nagyobb gyerekeknek az abszolút kedvence, vízágyúval, több csúszdával, mindenféle tekergővel, rengeteg-rengeteg szuper dologgal, és mögötte viszont ott van az abszolút favorit minden strandon, minden gyereknek és felnőttek a top kedvenc élménye, az a hullámmedence, ami nálunk is egyébként hatalmas gép üzemelteti és hozza fixen garantáltan a legnagyobb hullámokat. Úgyhogy ez a medence része és ez a vizes része, de ezen kívül is egyébként rengeteg olyan dologgal próbálunk készülni a családok számára, ami tudjuk, hogy egyébként mennyire nehéz mondjuk egy kisgyerekes családnak elindulni egy strandra, úgy, hogy egyébként a végére ne fáradjanak le a szülők, hanem igazából élményként tudják ők is megélni ezt a napot. És ezért gondolkodtunk egyébként ilyenekben, hogy van egy fedett játszóterünk, ami szintén napvitorlával fedett, napvitorlával van védve. Van egy klimatizált, teljesen modern, felszerelt, abszolút megújított baba-mama szobánk, ahol egyébként el tudnak vonulni az anyukák a babákkal, pelenkázás céljából is akár. De ezen kívül egyébként van egy kis pici gyerek strand kaland játszóházunk is, ami igazából szintén az kb. Én azt mondom, hogy egy és négy év közötti gyerekek számára egy szuper jó lehetőség lehet, ha már egy kicsit ki akarja hozni mondjuk a vízből a gyereket, hogy ne pikkelyei és úszóhátyai nőjön az ujjacskai közé, hanem egy kicsit szárazon is legyen. Úgyhogy igazából igen, szerintem azt gondolom, hogy minden család számára tudunk valami olyannal készülni, ami segít egyébként az, hogy tényleg élménydús legyen a nap, és komfortos.
3: Beszéljünk egy picit még arról is, hogy akik nem Debrecenből vagy Debrecen mellől érkeznek, azok hol tudnak a legközelebb megszállni?
4: Igen, ez is nagyon fontos, és szerencsére egyébként erre is tudok egy tökéletes, szuper jó választ adni, ugyanis az Aquaticum az nem csak egy spa, rengeteg fürdőegységgel, mint termálfürdő, élményfürdő, sauna világ, illetve a nyári szezonban a dübörgő strandunk, hanem egy hotel and spa, tehát Aquaticum hotel and spa vagyunk, ami azt jelenti, hogy a debreceni összes fürdőegységhez, az Aquaticum fürdőegységeihez közvetlenül, korlátlanul elérhető a hotel vendégeink számára egyébként minden fürdő. Ugyanis van egy 96 szobával rendelkező, abszolút családbarát, négy csillagos hotelünk, pár perc sétára, pár méter sétára lényegében a strandtól is, ahol viszont az év minden napján várjuk a pihenni vágyókat. És ha nem csak egy napos röpke pihenésre, fürdőzésre érkeznek hozzánk a vendégek, akkor bizony-bizony több napot is abszolút tartalmasan el lehet nálunk tölteni. És ez azért is nagyon szuper, mert egyébként a tavalyi évben képzeljétek el, hogy több mint 200 ezer látogatója volt csak a strandunknak. És ennek nagyjából ilyen 40-50% közöttre tehető a Hajdú-Bihar megyei látogatóknak a száma, de a másik 50% az egyébként akár környező megyékből, de akár a környező országokból is nagyon sokan érkeznek, Romániából, Szlovákiából, Lengyelországból is. Úgyhogy bizony-bizony ők egyébként szerencsére szép szemben vannak a hotelünkben is.
2: Na igen, pont ezt akartam mondani, hogy akkor egy picit térjünk rá a számokra is. Ugye említetted, hogy tavaly több mint, vagy hát közel 200 ezeren voltak itt.
4: 207 ezeren voltak,
2: 207 ezeren voltak itt a strandon. De mit becsültök az idei nyárra? Hogy látjátok egyébként, hogy az időjárás, szoktátok-e ilyenkor például mondjuk előre nézegetni egy picit, hogy mi várható a hétvégén, mennyire hisztek egyébként ennek, vagy carpe diem van, éljünk a mának, jönnek, úgyis lesznek, úgyis itt lesznek, minden jó lesz.
4: Alapvetően nézegetjük ugyan az időjárás, de ugye hát elég megbízhatatlan mostanában, hogy akkor pontosan milyen idő várható akár egy hét múlva, akár két hét múlva. Megmondom őszintén, mi megrendeltük a jó időt, minden évben megrendeljük, tavaly évben sikerült is. Egy-két nap volt, ami ilyen esősebb volt sajnos, vagy egy-két hét, de azon kívül szerencsére jó időnk volt, és az idei évre is így tervezünk egyébként, hogy rajtunk nem fog múlni, mi a strandon nagyon készülünk, de hogy egyébként azért arra a bételre is, hogyha számítanunk kell, hogy mi van, ha esetleg beborul az idő, akkor viszont az a jó benne egyébként, hogy van egy fedett élményfürdőnk, ahova totálisan áthelyezhető a nyári buli is, és mindenféle fürdőzős élmény, úgyhogy ezzel készülünk, de nagyon bízunk benne egyébként, hogy szép időnk lesz, mint a mai napon is egyébként, mert most ilyen 33 fok környékén jár az idő, úgyhogy mindenkit búzítok, hogy ezt csak strand mellett vagy víz mellett lehet elviselni szerintem. És egyébként a létszámra visszatérve, nyilván vannak különböző tervek, illetve számok, amiket egyik-másik terület egyébként szeretne látni. Én nagyon örülnék, hogyha ez a 207 ezer egy picit feljebb menne, de nyilván ehhez kell az időjárás is.
3: Nagyon szépen köszönjük, Regina. Ha egyetlen egy mondatot mondhatnál azoknak, akik még nem jártak itt az akvatikumban, és mit mondanál nekik, miért jöjjenek ide?
4: Szerintem jöjjenek ki, járják körbe, ami nekik tetszik, arra így gondoljanak úgy, hogy jó, akkor ide, itt kezdem, aztán megyek ide, és mindent próbáljanak végig. Hát garantáltan reggeltől estig betart egyébként, és ne hagyják ki szerintem a panoráma teraszunkat, mert 12 méter magasan a nagy erdőt belátni innen, ami fantasztikus élmény, akár mondjuk a jacuzziban egy poolbar mellett üldögélve.
3: Istenien hangzik szerintem, úgyhogy mi itt leszünk egész este, óriási a hangulat, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel az akvatikumba Debrecenben, és mi is itt vagyunk a Sunshine FM-mel. Köszönjük szépen, Regina!
4: Mi is köszönjük!
0: Ez csak egy reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A Sun City.
1: Zenei összeállítás.

0: Szín és Sauz. Ez volt tőlük a Walk With Me az előző percekben itt a 93.5-ön. Kellemes délutánt kívánunk mindenkinek a Marával élőben az Akvatikumból. Hello Mara!
1: Hello, szia Norbi!
0: Na, hát most már azért a felhők kezdenek elmenni felőlünk, viszont azt nézem egyébként, hogy te egy kicsit megpirultál, nagyon aranyos.
1: De nem is kicsit, viszont előtte én már rákészültem pedig a szoliban, úgyhogy úgy látszik, hogy nem sikerült.
0: Hát ezek szerint nem volt eléggé, nem akkor cserélték ott a csöveket, valószínűleg ez volt a probléma.
1: Lehet, benne van a pakliban, meg szimplán itt jobb a hangulat, úgyhogy még szerintem a bőr is jobban barnul.
0: Egyébként igen, jó látni itt az embereket, ahogy labdáznak, kicsit pihennek, hallgatják a zenét, hallgatják az adást. Ugye 2 órától itt nagyban elstartol majd a launch party. Hoztunk ki magunkkal, viszont nagyon fontos, hogy hoztunk ki magunkkal nyakba akasztót, hűtőmágnest, ilyen bevásárlókocsi érmét helyettesítő, 100 forintos érmének megfelelő mörcsöt. Fogalmazzunk így, igen, csak kijövök ebből a mondatból egyébként. Úgyhogy van nálunk egy rengeteg ajándék, úgyhogy 2 órakor majd itt a Beach Partynál elkezdjük ezeket kiszórni, hogy azért mégiscsak vigyenek belőlünk haza egy darabot.
1: Így van, viszont még arról ejtsünk pár szót, hogy aki esetleg nem szeretne fürdeni, vagy megunta, és sportolni szeretne, akkor van lehetőség trambulinozni, van strandröpipálya is, és tagball pálya is, minden eszköz adott hozzá, úgyhogy érezzétek jól magatokat.
0: Én ezt a tagballt egyébként egyszer kipróbálnám, ez ugye ez a hajlított pingpongasztal, amit focilabdával kell játszani, és nyilván ezek szerint lábbal, úgyhogy ezt én lehet, hogy ezt még a mai napon egyébként ki fogom próbálni, lehet, hogy veled.
1: Ó, nagyon izgalmasan hangzik.
0: Ugye?
1: Szerintem nem lesz annyira sikeres, de ha szeretnétek látni, ott találkozunk.
0: Egy próbát megér egyébként, így van. Folytatjuk tovább itt a zenélést a 93.5-ön, és hamarosan jövünk, ugyanis épp majd el fogunk búcsúzni tőletek, hiszen 2 órakor majd átadjuk a terepet, és visszakapcsolunk a stúdióba, hiszen Kondor Roland jön majd a Sunshine Top 40-nel, itt pedig a helyszínen majd egészen éjfélig folytatódnak a jobbnál jobb programok. Maradjatok velünk, jó helyen vagytok, csak jó zene, ez pedig a 93.5 Sunshine FM.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
3: Csak jó zene.
2: Sunshine FM.
3: Sunshine FM.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Itt a 93.5, rajta pedig a Sunshine FM, élőben az Aquaticumból jelentkeztünk az elmúlt 2 órában, méghozzá Marával. Hello, Mara!
2: Hello, szia!
1: Hogy érezted magad ebben a 2 órában?
2: Nagyon jól éreztem magam, és most nagyon kedvet kaptam hozzá, hogy csobbanjak egyet a medencében.
1: Na, ezt akartam megkérdezni, hogyha választanod kellene, mit választanál, a hűvös klímás stúdiót, vagy itt az Aquaticumban, a medencében egy jó kis csobbanás?
2: Medence csobbanás, egyértelműen.
1: Jó, sejtettem egyébként, igen. Igen, Mara, nagyon szépen köszi ezt a 2 órát, jó volt veled megint.
2: Is, imádtam, tegnap is, ma is.
1: Így
2: mikor
1: van.
2: Találkozunk legközelebb?
1: Hát holnap délután biztos, hogy nem, mert én pihenni
2: fogok.
1: De én
2: ott leszek.
1: Így van, de viszont mindenkit vársz majd holnap délután 2 órától. Úgyhogy mi most elbúcsúzunk innen a helyszínről, jön Kondor Oli, és vele pedig együtt a Sunshine Top 40, Amerika, Európa és Magyarország legtöbbet játszott és legkedveltebb előadói egy 40-es listában.
2: Köszönjük mindenkinek, hogy itt voltatok, találkozunk majd, és érezzétek nagyon jól magatokat Debrecenben, az Aquaticumban. Óriási a buli.
1: Így van, itt volt velünk az elmúlt 2 órában Gere Marianne
2: és Glac Norbi.
1: Legyen mindenkinek csodálatos délutánja.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Gyermektáborokat és útmenti árusokat is ellenőriz a hatóság. Vizsgálat indul az autópálya felújítások miatti hosszú terelések ügyében. Kánikula idején az állatokra is figyelni kell. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Országos nyári ellenőrzés sorozatot indított a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A vizsgálatok kiemelten érintik a szezon népszerű termékeit, így a grill és sült kolbászokat, a pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket és a fagylatokat előállító üzemeket. Az ellenőrök a higiéniai előírások és a termékek nyomon követhetőségének betartását vizsgálják. Fokozott ellenőrzések várhatók egyébként a gyermektáborokban is, ahol a saját konyhákat és a beszállító vendéglátó helyeket egyaránt ellenőrzik. A zöldség és gyümölcsforgalmazás területén külön figyelmet kap a görögdinnye, valamint az útmenti és termelői piacokon árusított szezonális termékek eredetének és minőségének vizsgálata is. Vizsgálatot kezdeményezett Vitézi Dávid az autópályák felújítása során alkalmazott hosszú terelések ügyében. A miniszter szerint az M1-es autópályán tapasztalható jelentős torlódások nem kizárólag a munkálatok következményei, hanem annak is, hogy korábban módosították az egyszerre lezárható útszakaszokra vonatkozó szabályokat, míg korábban egy-egy terelés legfeljebb 8 km lehetett, jelenleg akár 40 km-es szakaszokon is terelésben haladhatnak az autósok. A tárcavezető szerint ez ugyan kedvezőbb lehet a kivitelező számára, de jelentősen rontja a közlekedés biztonságát és komfortját. A kormányzat célja, hogy ahol lehetséges, felülvizsgálja és módosítja a jelenlegi gyakorlatot a közlekedők érdekeinek védelmében. Társadalmi egyeztetésre bocsájtották azt a rendelettervezetet, amely szeptember 1-től módosítaná a titkos örökbefogadásokhoz kapcsolódó egészségügyi adatkezelési szabályokat. A tervezet célja, hogy az örökbefogadott gyerekek egészségügyi előzményei pontosabban és biztonságosabban legyenek elérhetőek az ellátásukban résztvevő orvosok számára, miközben a vérszerinti szülők anonimitása továbbra is teljes mértékben megmarad. Az új szabályozás szerint az örökbefogadás előtt anonimizált egészségügyi dokumentáció kerülne az örökbefogadó családhoz, amelynek adatait a gyermek kezelő orvosai rögzítenék az egészségügyi profilban. Mégsem szűnik meg Magyarországon a román EMAG csoporthoz tartozó Szemdély futárcég. A vállalat helyzete néhány héttel ezelőtt bizonytalanná vált, miután meghiúsult az Express One-nal tervezett felvásárlási és összeolvadási ügylet. Az ügy azonban új fordulatot vett. A hatóságok most végül kiadták a tranzakcióhoz szükséges külföldi tőkebefektetési engedélyt, így a cég egyelőre folytathatja magyarországi működését. A döntés stabilizálhatja a vállalat helyzetét a hazai csomaglogisztikai szektorban. A nyári hőhullám nem csak az embereket, hanem a házi állatokat is komolyan megviseli. Az Orpheus Állatvédő Egyesület most arra figyelmeztet, hogy a kutyákat a nagy melegben lehetőleg csak a kora reggeli vagy esti órákban sétáltassák, és mindig biztosítsanak számukra árnyékos helyet vagy elegendő friss ivóvizet. A szakemberek hangsúlyozzák, az állatokat még rövid időre sem szabad parkoló autóban hagyni, mert a jármű belső hőmérséklete percek alatt életveszélyessé válhat. A túlzott lihegés, bágyadság vagy eszméletvesztés hőgutára utalhat. Ilyenkor az állat azonnali hűtésére és állatorvosi ellátására van szükség.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap folytatódik a kánikula térségünkben, de a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg. Délután és este elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, helyenként 3 mm körüli csapadékkal. A szél többnyire mérsékelt marad, a zivatarok környezetében pedig átmenetileg megerősödhet. Hajnalban 17, délután pedig 35 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszönjük szépen a legfrissebbeket, nagyon kellemes a szombat délutánt kívánok mindenkinek, 2:04 indul a hivatalos listánk a Sunshine Top 40, a következő órákban meghallgatjuk Magyarország, Európa és Amerika kedvenc zenét egymás után. Indítunk elsőként a 40. helyezettel.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Sunshine Top 40.
0: 40.

0: Sunshine Top 40.
1: 39. Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
2: Hey guys, I'm Cameron.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM.

0: A Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: További kellemes hétvégét kívánok mindenkinek a Sunshine FM-mel, és már is ráfordulunk így szombaton is a sikernaptárunkra, mert ma kockázat napja van. Ez nem azt jelenti, hogy felelőtlenül kell döntenünk, hanem azt, hogy érdemes bátrabban ránézni azokra a helyzetekre, amelyektől eddig talán tartottunk. Minden előrelépésben van egy kis bizonytalanság. Egy új döntés, egy új lehetőség, egy fontos beszélgetés, vagy egy régóta halogatott lépés mindig hordoz magában némi kockázatot, de sokszor éppen ezek visznek közelebb a fejlődéshez. Ma gondoljuk át, mi az a lépés, amit nem félelemből, hanem tudatosan és józanul tudunk megtenni. Ezeket kaptuk a mai napra Liszka Judittól. Köszönjük szépen a tanácsokat. Mindjárt útinfókkal folytatjuk, és pörög tovább a hivatalos listánk is a Sunshine Top 40.

0: Generáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0630 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Nyíregyházen a Szabadság tér 9-en mellett felbontották a járdát, valamint a zöld területet, ami a gyalogos, illetve a gépjármű forgalmat is érinti. Érdemes megfontoltan közlekedni. Valamint a Vasfaripál utcán nagyobb torlódásra kell készülni szinte egész nap, hogy ott jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. A Stadion utca egy része Zsák utca lett, munkagépek

0: dolgoznak, így érdemes nagyobb menetidővel készülni. A 33-as főúton Debrecen közelében a 99-es kilométernél csatornáznak, irányonként csak egy-egy sávjárható. Valamint szintén Debrecen térségében a 101-es, valamint a 103-as kilométer között növézetgondozást végeznek, félpályás lezárásra kell számítani. Valamint a 38-as főúton Tokaj és Tarccal között pedig felújítják a burkolatot, emiatt a 2-es és 7-es kilométer között félútpályát több szakaszon is lezárták, jelzőlámpa irányítja a járművet. Ha egyéb infó van, akkor várom ma délután is 0620-316-3000.
1: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. Sunshine Top 40.
2: 34.

0: Csak húzanám, ez továbbra is a Sunshine FM, benne pedig a hivatalos listánk a Top 40, és a mai napon Debrecenben az Aquaticum strandon ugye volt egy kitelepülésünk, valamint ezekben az órákban DJ Balú, azaz Glatz Norbi a lemezjátszók mögött, így gyorsan egy távkapcsolódást össze is hozunk, és megkérdezzük tőle, hogy éppen mi újság Debrecenben az Aquaticum strandon. Szia Norbi, mi újság, mesélj nekünk!
1: Hello Roli, és köszöntöm a hallgatókat, így van, itt vagyunk az Aquaticumban, méghozzá Debrecenben. Hát ugye most már 2 óra óta én állok a lemezjátszók mögött, egészen este 6 óráig, úgyhogy ha esetleg valakinek nincsen programja, amúgy a mai napra, hát akkor szerintem ez a legjobb választás tud lenni. Ugye, ahogy említettem, este 6-ig én zenélek, aztán 6 óra után majd jön Olasz Gabi, 8-kor viszont egy igazi ibizai hangulat veszi kezdetét, ugyanis érkeznek majd a Katapult DJ srácok, úgyhogy tényleg arra buzdítok mindenkit, hogyha esetleg nincsen program, akkor már most érdemes elindulni, összepakolni gyorsan, ilyen tikkadó hőség, hát szerintem nem mostanában volt az utóbbi napokban, úgyhogy én arra biztatok mindenkit, hogy gyertek, látogassatok ide hozzánk az Aquaticumba, egészen éjfélig, tehát itt csak kiváló hangulat van.
0: A Sunshine-on pedig kiváló zenénk, a következő órában pörög tovább a top.

0: Gólvonal.
1: A labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kivédi Pétertől hallják. A brazil válogatott 3-0-ra legyőzte Haitit a labdarúgó világbajnokság C csoportjában, és ezzel nem csak átvette a vezetést a csoportban, hanem a világbajnokságok góllövő örök ranglistáján is. A dél-amerikai együttes már 241 VB gólnál jár, megelőzve a 239 találatot szerző Németországot. A mérkőzés egyik különlegessége egyébként az volt, hogy a brazilok több mint 6 évtizeden nem küldtek pályára ilyen idős kezdőcsapatot világbajnokság. A kezdő 11 átlag életkorra meghaladta a 30 évet, amire legutóbb az 1962-es világbajnoki döntőben volt példa. Közben megvan az első két kiesője a világbajnokságnak, Haiti a brazilok elleni vereséggel, Törökország pedig a Paraguaytól elszenvedett 1-0-ás kudarccal búcsúzott a tornától. A törökök kiesése különösen fájó, hiszen két mérkőzésen összesen 62 lövést eresztettek meg, mégis gól nélkül maradtak eddig. Ausztrália ellen 30-szor, Paraguay ellen 32-szer próbálkoztak, de egyetlen egy találatot sem szereztek. Ma este és holnap hajnalban újabb 4 mérkőzés következik a labdarúgó világbajnokságon. 7 órától a nap rangadóját játsszák, Hollandia és Svédország csap össze, majd 9 órától Németország Elefántcsontpart ellen lép pályára. Hajnali 2-kor Ecuador Curaçaóval találkozik, míg a játéknapot reggel 6 órakor a Japán-Tunézia mérkőzés zárja. A németek és a hollandok egy győzelemmel nagy lépést tehetnek a 8-ad döntő felé.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csőz támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
5: Jön, jön, jön! A nyár egyik legnagyobb durranása.

0: nagyot fog szólni.
1: Jegyek aquaticum.hu.
2: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információ.

0: csúcsa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
0: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Rendkívüli felhatalmazást adhatnak az energetikai miniszternek. Körözött személyeket fogtak el egy összehangolt razzián. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe országszerte. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A kormány az országgyűlés elé terjesztette a hatósági üzemanyagárak kivezetéséről szóló törvényjavaslatot, amelyről akár már a jövő héten döntés születhet. A tervezet szerint megszűnnének a jelenlegi védett árak, ugyanakkor rendkívüli piaci helyzetekben a kereskedelem politikáért felelős miniszter rendeletben állapíthatná meg a benzin és a gázolaj árát. A kormány indoklása szerint az energiapiaci környezet kedvezőbbé vált, így lehetőség nyílik a piaci árképzés visszaállítására. A javaslat emellett módosítaná a stratégiai üzemanyagkészletek kezelésének szabályait is. Összehangolt bűnügyi, közlekedési és közrendvédelmi ellenőrzést tartottak Hajdúhatházon a Hajdúbihar vármegyei rendőrfőkapitányság munkatársai, a készenléti rendőrség és a román határrendőrség közreműködésével. Az egésznapos akció során 26 embert állítottak elő, többségüket körözés alapján. A rendőrök több száz járművet is ellenőriztek, összesen 539 alkalommal alkalmaztak alkoholszondát, és mindössze egy esetben merült fel ittas vezetés gyanúja. Közlekedési szabálysértések miatt pedig 60 eljárás indult. Megkezdődtek a DKV villamosvágány felújítási munkálatai a városban, amelyek több ütemben július 20-áig zajlanak. Az első szakaszban a Bem téren és a Simonyi úton végeznek vágányszabályozást, elsősorban az esti és éjszakai órákban, hogy napközben zavartalan maradhasson a villamos közlekedés. A beruházás részeként síncseréket hajtanak végre, valamint több helyszínen korszerűsítik a pályaburkolatot is. A következő ütem június 22-én kezdődik a Kossuth tér térségében. A közlekedési társaság arra kéri a környéken élőket, hogy a munkálatokkal járó időszakos zajterhelés miatt legyenek türelemmel. Még elérhetők szabad helyek a Debrecen által szervezett ingyenes nyári gyermekfelügyeleti programban, amely július 1-e és augusztus 14-e között működik a Bolyai János általános iskolában. A 6 és 14 év közötti debreceni lakóhelyjel rendelkező gyermekeket várják, köztük a sajátos nevelésű igényű tanulókat is. A programot a Család és Gyermekjóléti Központ, civil szervezetek, pedagógusok és önkéntesek közreműködésével szervezik. A részvétel ingyenes, csupán az étkezésért kell a tanév közben megszokott térítési díjat fizetni. A szervezők célja, hogy a gyerekek biztonságos és élményekben gazdag környezetben tölthessék a nyári szünetet is. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos az ország teljes területére. Az idei első jelentős hőhullám különösen megterhelő lehet a szervezet számára, mivel még nem alkalmazkodott a tartósan magas hőmérséklethez. A szakemberek most azt javasolják, hogy a lakosság fokozottan figyeljen a megfelelő folyadékpótlásra, elsősorban víz vagy cukormentes italok fogyasztásával. Érdemes kerülni az alkoholt, a magas koffein és cukortartalmú italokat, valamint a nehéz és zsíros ételeket is. A legforróbb órákban ajánlott árnyékban tartózkodni és mellőzni a megterhelő fizikai munkát vagy sporttevékenységet. Az elővigyázatosság és a tudatos felkészülés segíthet a hőség egészségügyi kockázatainak csökkentésében.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap Debrecen környékén forró nyárias idő várható változó felhőzettel. A nap második felében záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél általában gyenge vagy mérsékelt lesz, de zivatarok idején erősebb széllökések is előfordulhatnak. Reggel 17, délután pedig 35 fok körüli értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszönjük szépen a legfrissebbeket, 3 óra után járunk, 4 perccel, további kellemes hétvégét mindenkinek. Pörög tovább a Sunshine Top 40-es listánk. Nagyon meleg van, így érdemes ilyen kiváló hűsítő zenéket hallgatni, amiket én játszok ma is a Sunshine-on. Megyünk tovább a 30. helyezettel.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Sunshine Top 40.
0: 30.

Csak jó zene lesz továbbra is a Sunshine FM, pörög tovább a listánk a top 40, és Ed Sheerannel folytatjuk, aki nemrég bejelentette, hogy a jelenlegi turnéja után ismét hosszabb szünetet tart a zenei pályán, hogy a teljes figyelmét csak a gyerekeinek, valamint a családjának szentelhesse. Beszélt arról is, ugye, hogy a koncertjét, a turnéját januárban kezdte, és egészen november 7-ig meg sem áll majd, így mind testileg, mind lelkileg azért megviselt az utóbbi időszak, így szeretne egy picit a háttérben tevékenykedni. A következő percekben pedig nálunk itt a Sunshine-on énekel.

0: Ebben nagyon hasznosak lesznek. Legyen velük nyitott és őszinte, ez egy hosszú munkakapcsolat lehet. Az oroszlán keresse azoknak az embereknek a társaságát, akiknek azonos az értékrendje az önével. Velük tud a legjobban együtt dolgozni. A szűz túlságosan szigorú önmagával, senkitől nem vár el annyit, mint saját magától, és ha ezt nem sikerül teljesíteni, akkor jön az önostorozás, pedig nagyszerűen helytáll a munkahelyén, és ezt főnökei is értékelik. A mérlegnek ma nagyon nagy igénye van arra, hogy a szerettei vegyék körbe, mondja hát le az estére megbeszélt baráti találkozót is, legyen a családjával. A Skorpió tervezze el a napját. Hogyha megvan a tennivaló listája, akkor sok mindent elintézhet, de ha kaotikusan mindenbe belekap egy kicsit, nem jut egyről a kettőre. A nyilas figyelmét párkapcsolata, házassága foglalja le. Szeretné kedvesét boldoggá tenni, hát lepje meg egy kis ajándékkal. A bakma ismét elámulhat azon, hogy a fiatalabb generáció mennyire másként gondolkodik a világról, és hogy ez mennyire nem rossz. Próbálja a saját munkáját is az ő szemüvegükön keresztül nézni. A vízentő úgy érzi, most nagyon nehezen viseli a stresszt, pedig ez most nem elkerülhető, de amint pontot tesz ennek a projektnek a végére, kisimulnak majd homlokán a ráncok. A halak figyeljen az emberek mondandójára, hallgassa meg ismerőseit is, ne csak önmagáról beszéljen, beszélgető partnere hogy léte felől pedig őszintén érdeklődjön.
1: Sunshine FM

Csak jó zenél, mi a szobámban is a Sunshine FM, és hamarosan pedig 16 órai mindjárt útinfókkal folytatjuk, viszont az egyes szakértők már nyilatkoztak azzal kapcsolatban, hogy június végén indulhat a hazai dinnye szezon, amire szerintem már mindenki várt. Így a kiváló zenékre, valamint a finom, lédús magyar dinnyére felkészülve az óránkat egy nagy kedvenccel zárjuk. Ha bármi infó van, akkor várom 0620.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Aki jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Jön! A nyár egyik legnagyobb durranása.
4: Június 20-án berobban a nyár az Aquaticum strandra.
3: A Summer Open Air Partival.
4: Délutántól lázszene, fürdőzés és igazi nyári hangulat.
3: Este pedig éjszakai csobbanás a Katapult DJ-vel, óriás labdákkal és habpartival.
4: Ez nagyot fog szólni.
3: Jegyek aquaticum.hu.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
0: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Hétvégén is igen jelentős volt a forgalom a vármegyék területén, amik elsősorban főútvonalakon, illetve országhatár állomások fele jelentős leterheltséget mutatott. Nagyon sok vontatványokkal közlekednek külföldi rendszámú gépjárművek, illetve trélerek. Nagyobb menetidővel kell számolni, viszont az M3-as autópályán ezzel is számoljanak az elkövetkezendő időkben. És itt az igazi vakáció. Nagyon sokan már elutaztak, illetve elutaznak. Vegyék figyelembe azt, hogyha külföldre indulnak, akkor érdeklődjenek, tájékozódjanak, és a gépjárműveket jól készítsék fel az utakra. Ilyenkor többen ülnek általában a gépjárművekben, olyan személy vezesse, aki jelentős rutinnal rendelkezik, illetve a kresszabályok betartására is törekedjenek mindenhol. A sebességhatárokat ne lépjék túl, ugyanis az elmúlt napokban nagyon sok olyan baleset történt, ahol egyértelműen megállapította a rendőrség a gyors sajtást. Köszönöm a figyelmet, további jó utat és balesetmentes közlekedést.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Aláírta Súlyog Tamás Alex Orbánt. Ismét a debreceni közgyűlés feloszlatását kezdeményezi az ellenzék. Visszaállíthatják a pedagógusok sztrájk jogát. Új szabályok is jönnek. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta azt az alaptörvény módosítást, amely szerint egy politikus legfeljebb összesen 8 évig töltheti be a miniszterelnöki tisztséget. Az államfő ugyanakkor jelezte, hogy a parlamentáris demokráciákban nem jellemző az ilyen típusú korlátozás, mivel a kormányfő megbízatása hagyományosan az országgyűlés bizalmától függ. Kiemelte, hogy a miniszterelnök megválasztása a népakarat egyik közvetett megnyilvánulása, ezért a cikluskorlát a parlament döntési lehetőségeit is szűkíti. Súlyog Tamás ugyanakkor megállapította, hogy a módosítás a jövőre vonatkozik, és nem érinti a hivatalban lévő miniszterelnök aktuális megbízatását, ezért alkotmányos kötelezettségének megfelelően aláírta és kihirdetésre továbbította a jogszabályt. A június 25-i debreceni közgyűlés egyik napirendi pontja lehet az önkormányzati testület feloszlatásának kezdeményezése. Az előterjesztést Madarasi István és Mándi László, az összefogás a Civis Városért képviselői nyújtották be. Indoklásuk szerint az áprilisi országgyűlési választások eredménye azt mutatta, hogy a városvezetés elveszítette a debreceniek többségének támogatását, ezért szerintük időközi választásokat kellene tartani. Hasonló kezdeményezést már korábban is benyújtott, amelyre Papp László polgármester akkor úgy reagált, hogy a 2024-ben megválasztott közgyűlés mandátuma 2029-ig szól, és a testület ennek megfelelően folytatja munkáját. Előkészítő ülést tart a debreceni törvényszék annak a férfinak az ügyében, akit életveszélyt okozó testi sértés büntettével vádol az ügyészség. A vádirat szerint a vádlott egy hosszabb ideje fennálló konfliktus után tavaly szeptemberben bántalmazott egy férfit Debrecenben. A sértett a bántalmazás következtében súlyos belső sérüléseket szenvedett, ezért életmentő műtétet kellett végrehajtani rajta. Az ügyészség szerint a támadás következményeként életveszélyes állapot és maradandó fogyatékosság is kialakult. Az ügyben a debreceni törvényszék dönt a további eljárásról. Újabb 3 évre 2029-ig választották meg az Orvosképzési Kollégium elnökének Mátyus László professzort. A testület a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság keretében működik, és a hazai, valamint a külföldi orvosképző intézmények minőségbiztosításával kapcsolatos feladatot látja el. Mátyus László egyébként 2018 óta vesz részt a MAB munkájában, az Orvosképzési Kollégiumot pedig 2024 óta vezeti. Társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a kormány azt a törvénytervezetet, amely visszaállítaná a pedagógusok szabadabb sztrájkjogát, ugyanakkor új minimumszolgáltatási kötelezettségeket vezetne be. A javaslat eltörölné a korábban veszélyhelyzeti szabályozás keretében bevezetett sztrájk korlátozásokat, de előírná, hogy sztrájk idején is biztosítani kell a gyermekfelügyeletet reggel 7 és délután 3 óra között, a kollégiumokban pedig folyamatosan. A javaslat szerint az iskolákban dolgozói tanácsok is alakulnának, és megszűnne az a szabály, amely szakmai kérdésekben kizárólag a Nemzeti Pedagógus Karral való egyeztetést írta elő. A társadalmi egyeztetés június 27-éig tart.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Holnap Debrecen környékén forró nyárias idő várható változó felhőzettel. A nap második felében záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél általában gyenge vagy mérsékelt lesz, de zivatarok idején erősebb széllökések is előfordulhatnak. Reggel 17, délután pedig 35 fok körüli értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Köszönjük szépen a legfrissebbeket, 4:04 pörög tovább a Sunshine FM, benne pedig a hivatalos listánk, a Top 40 is. Ebben az órában is meghallgatjuk Magyarország, Európa és Amerika legkedveltebb zenét. Megyünk is tovább a 20. helyezettel, köszi, hogy velem rádiózol.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene. Sunshine Top 40.
0: 20.

Csak jó zene lesz továbbra is a Sunshine FM, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, és ugye már ezerrel rakjuk össze a nyári programjainkat, hogy ki mikor megy nyaralni, nézzük a szabadságot, hogy hány napunk van még, amit esetleg a nyáron ki tudunk majd használni. És nagyon sokan kérdezzék, és folyamatosan téma az idei budapesti augusztus 20-ai tűzijáték, és egyes információk szerint idén is lesz, csak kisebb mértékben. Ezzel kapcsolatban írtunk egy teljes cikket a sunshine.hu-n, érdemes majd elolvasni, áttanulmányozni, és akár az augusztus 20-át a magyar fővárosban tölteni. Mindjárt útinfókkal folytatom, ha bármi infó van, akkor várom majd 0620 316 3000.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. Útinformációkkal folytatjuk. Nyíregyházen a Szabadságtér 9 szám mellett felbontották a járdát, valamint a zöld területet, ami a gyalogos, illetve a gépjármű forgalmat is érinti. Érdemes megfontoltan közlekedni. Valamint a Vasvári Pál utcán nagyobb torlódásra kell készülni szinte egész nap, hogy ott jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. A Stadion utca egy része Zsák utca lett.

0: gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. Ma este és holnap hajnalban újabb 4 mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon. A játéknap rangadóján 7 órától Hollandia és Svédország csap össze, a győztes gyakorlatilag biztosíthatja helyét a kieséses szakaszban. 9 órától Németország Elefántcsontpart ellen lép pályára, a németek Curaçao ellen 7-1-es győzelmükkel a torna eddigi legnagyobb különbségű sikerét érték el, és újabb győzelemmel nagy lépést tehetnek a továbbjutás felé. Az Afrika együttes szintén győzelemmel kezdett, Ecuadort múlta felül 1-0-ra. Hajnali 2-kor Ecuador és Curaçao találkozik, a dél-amerikaiaknak a vereség gyakorlatilag a kiesést jelenteni. A játéknapot magyar idő szerint reggel 6 órakor a Japán-Tunézia mérkőzés zárja. A japánok Hollandia elleni döntetlenükkel jelezték, hogy nem csak a csoport, de a torna egyik meglepetés csapatai lehetnek, míg a tunéziaiak az első fordulóban elszenvedett 5-1-es vereség után mindenképpen javítani szeretnének.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csőz támogatja.
0: Műsorajánló.
3: Illatok.

0: Foglald el a helyed a vörös bársony székben. A kezedben a popcorn. Ez a Sunshine Cinema,
1: ahol minden a filmek világáról szól.
0: Sztárhírek, kulisszatitkok, bulvár a filmvilágból és a legújabb premier filmek, amikről mindenki beszél.
1: Exkluzív érdekességek, friss mozi infók és minden, amit a filmrajongók imádnak.
0: Dőlj hátra és élvezd a mozi hangulatát, mert ez a Sunshine Cinema Váci Zoltánnal. A hétvégét filmre hangolva.
1: Vasárnap este 18 óra.
0: Ez műsorajánló volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Jön, jön, jön a nyár egyik legnagyobb durranás.

0: ez nagyot fog szólni. Jegyek aquaticum.hu.
1: A család egészsége mindennél fontosabb. A Bingbi Patikában szakértő tanácsokkal és gondoskodással segítünk. Generációk óta az önök bizalmáért. Bingbi Patika, a gondoskodó választás.
2: Június 11-e és 13-a között érkeznek a GSV napok. A legjobb ajánlatokkal és a legnagyobb választékkal. Kiemelt akciók több ezer termékre, nyílászárók, fürdőszobai megoldások, jacuzzik, építő és tetőfedő anyagok, valamint kerti újdonságok várnak egy helyen. Szombaton főzés, gyerekprogramok, hosszított nyitvatartás és igazi vásári hangulat gondoskodik róla, hogy az egész család jól érezze magát. GSV napok. Június 11-től 13-áig Debrecenben, a Vámospércsi út 37 szám alatt.
3: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
4: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
5: Van valami egészen különleges Debrecenben.
3: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
5: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
3: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
5: Nekünk ez szerelem.
3: Sunshine FM, csak jó zene. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Tar Zoltán szakmai átvilágítást rendelt el 4 kulturális intézményben is. Környezeti vizsgálat indul az akkumulátor hulladékkezelő telephely ügyében. Akár 150 ezer forintos bírságot is kaphat, aki nem tesz ki házszámtáblát. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több országos kulturális intézményben Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A döntés hátterében az érintett intézmények dolgozóitól érkezett visszatérő panaszok állnak, amelyek szakszerűtlenségről és feltételezett hatalmi visszaélésekről szólnak. Az átvilágítás érinti az országos Széchenyi Könyvtárat, az Iparművészeti Múzeumot, a Magyar Természettudományi Múzeumot, valamint az Országos Színháztörténeti Múzeumot és intézetet is. A miniszter felkérte az intézmények szakszervezeteit és üzemi tanácsait, hogy juttassák el tapasztalataikat és észrevételeiket a tárcához. A vizsgálat részeként kérdéseket küldtek az érintett főigazgatóknak is, akiknek válaszait még várja a minisztérium. Környezeti hatásvizsgálati eljárás indult az Alteo Circular Kft. Hajdúhatházig hulladékkezelő telephelyének tervezett bővítése miatt. A vállalat a már meglévő akkumulátor hulladékkezelő tevékenység mellett a jövőben ugyanis száraz lemerítést és akkumulátor modul bontást is végezne a telephelyen. A dokumentáció szerint a létesítmény közvetlenül lakóházak közelében található, nem pedig egy elkülönített ipari övezetben. Emellett a szakértők megjegyzik, hogy az akkumulátorgyártásban használt egészségügyi kockázatokat hordozó NMP jelenlétét korábban nem vizsgálták a telephelyen, és erre vonatkozó hatósági előírás sem született. A hatóság meghallgatást is tart az ügyben, annak pontos időpontját és formáját azonban egyelőre nem közölték. Városi erdők létrehozását kezdeményezi Debrecen több pontján Pák Károly önkormányzati képviselő. Az előterjesztés szerint a debreceni városi erdő program keretében kisebb, sűrűn telepített szárazságtűrő fa és cserjefajokból álló erdőfoltokat alakítanának ki a város különböző részein. A javaslat célja a klímaváltozás hatásainak mérséklése, a városi hősziget jelenség csökkentése, valamint a levegő minőség és az életminőség javítása. Elsősorban olyan önkormányzati kezelésű, jelenleg kevésbé hasznosított gyep és gazos területeket vonnának be a programba, amelyek fenntartása jelenleg is költségekkel jár. A lehetséges helyszínek között szerepel egyébként az Újkert, a Vénkert, a Nagyerdő pereme, a Tócóvölgy, valamint több városperemi és ipari parkokhoz közeli terület. A jogszabályok szerint minden házszámmal ellátott ingatlan tulajdonosának gondoskodnia kell arról, hogy a házszám jól látható és könnyen azonosítható módon szerepeljen az épületen vagy a kerítésen. A házszámtábla hiánya nem csak a postai és futárszolgálati kézbesítést nehezíti meg, hanem vészhelyzetben a mentők, tűzoltók és a rendőrök munkáját is lassíthatja. Az önkormányzatok helyi rendeletei alapján mulasztás miatt figyelmeztetés vagy akár jelentős pénzbírság is kiszabható. A szakemberek szerint a kifakult, sérült vagy növényzettel takart házszámtábla ugyanakkora problémát jelenthet, mint a teljes hiánya. Ezek voltak Debrecen legfontosabb információi, én egy óra múlva ismét várom Önöket.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap Debrecen környékén forró nyárias idő várható változó felhőzettel. A nap második felében záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél általában gyenge vagy mérsékelt lesz, de zivatarok idején erősebb széllökések is előfordulhatnak. Reggel 17, délután pedig 35 fok körüli értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Köszönjük szépen a legfrissebbeket, 5 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a Sunshine Top 40-es listánk, és így június 20-án pedig a Raffaellokat ünnepeljük, Isten éltesse őket nagyon-nagyon sokáig. Ebben az órában pénzügyi percek jönnek, valamint programajánlók, érdemes a továbbiakban is velem rádiózni.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene. Sunshine Top 40.
0: 10.

0: leg.
1: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
2: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
3: A továbbiakban is tudatosan mozgunk a pénzügy világában. A mai pénzügyi percekben arról beszélgettünk, hogy mire figyeljen a szülőm és a diák az első nyári munkavállalás előtt. A vendégem a témában Szabó Katalin, a Raiffeisen Bank főosztályvezetője.
4: A nyári munka nem csak fizetést, hanem felelősséget is jelent. Ahhoz, hogy az idejüket pénzkereséssel eltölteni kívánó fiatalok megkapják a munkabérüket, a legtöbb munkáltató már bankszámlát kér az utalás teljesítéséhez. Fontos tudni, hogy akár már 14 éves kortól nyitható önálló diákszámla, melyhez a nagykorúvá válásig szülői hozzájárulás szükséges. A pénzügyi intézmények számlanyitási és számlavezetési feltételeit érdemes végigböngészni, célszerű olyan számlát választani, ahol nincs számlavezetési vagy egyéb díj, hogy a megkeresett pénz egésze a fiatalok zsebében maradjon.
3: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen!
1: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
2: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
5: A BMW-nél ugyanis van egy ilyen Highway Assistant nevezetű vezetés támogató program, vagy rendszer.
6: Uh-huh. Ennek autópálya asszisztens.
5: Így van. Ennek köszönhetően autópályán használható ez a rendszer 130 km/órás tempóig. Maga a rendszer azt elősegíti, hogy teljes mértékben kormány nélkül tudj haladni autópályán. Ezt most úgy tudom elképzelni manapság, mint régen annak idején, amikor a gyerek már elkezdett tanulgatni, bicajozni, és már ott járt, hogy elengedett kormánnyal is megy, és szól, hogy apa, apa, nézd, püf. Hát, nagyon reméljük, hogy
6: nem ez lesz. Amikor hátrafordult, hogy
5: mit apa, nézd.
6: Igen, figyelj, viszont találtál egy olyan funkciót benne, ami szerintem egyedülálló, és hogyha mostantól kezdve is nem fogunk beleszállni minden BMW tulajdonosba, de azért ők is tudják, hogy mi az, ami hiányzik az autójukból, szóval innentől kezdve elég ránézni a visszapillantó tükörre, és olyan történik, amit nem vársz egy BMW tulajdonostól.
5: Felvillan az index, és sávot vált az autó. Úgyhogy nem kell ezzel innentől kezdve foglalkozni. Mindenkire gondoltak.
6: Mondjuk szerintem az baromi zavaró lehet. Te nem szoktad nézni a külső tükröt?
5: De szoktam, hogy jön valaki. Fáj, már ne csináld!
6: És már biztos át a másik.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Gyerdei szabadtéri színpadra érkezik a Szép nyári nap musical, ahol a Veresed Színház előadásában kelnek életre a legmenőbb neoton slágerek. Lesz itt kötelező paradicsompaszírozás, kis titkár szerelem, no meg a Santa Maria és a Pago Pago, szóval nosztalgiára fel, irány a nagy erdő. Jó szórakozást a programokhoz.
1: Nagyon köszönjük, 6 óra után pedig kívánság műsor jön, így akár már most is lehet kérni a kedvenceket 0620 316 3000.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, események és koncerteket.
3: Sunshine FM program.

Kiváló zenékkel pörög a Sunshine FM a hét minden napján, és 6 órához érkeztünk, ennyi volt a hivatalos listánk a Top 40. Az óránkat pedig a Number One helyezettel zárjuk. Érkezik Bibi Rexa és David Guetta párosa, a Sad Girls, amely arról szól, hogy egy lány szakítás vagy csalódás után is a buliban marad, táncol, de közben belül pedig teljes mértékben fájdalmat érez, és csak az exével van elfoglalva. Sad Girls ezen a héten, ez az első a Top 40-ben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Jön a nyár egyik legnagyobb durranása. Június 20-án berobban a nyár az Aquaticum strandra a Summer Open Air Partival. Délutántól lázszene, fürdőzés és igazi nyári hangulat. Este pedig éjszakai csobbanás a Katapult DJ-vel, óriás labdákkal és habpartival. Ez nagyot fog szólni. Jegyek aquaticum.hu.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
4: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
4: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
4: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

változatos kedvencek. Igazi újdonság.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Ellenőrzik a környezetbarát és fenntartható termékjelöléseket. Visszaállíthatják a pedagógusok sztrájk jogát. Új szabályok is jönnek. Korábbi repülőtéri érkezést kér utasaitól a Wizzair. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szakmai irányítása mellett idén is ellenőrzik a vállalkozások által használt úgynevezett zöld állításokat. A vizsgálatok célja annak megállapítása, hogy a termékeken és a reklámokban szereplő környezetbarát, fenntartható, újrahasznosított vagy éppen újra tölthető jelölések valóban megfelelnek-e a valóságnak. Az ellenőrzések hagyományos üzletekben és online térben is egyaránt zajlanak, kiterjedve a csomagolásokra, termékleírásokra vagy éppen a marketing anyagokra. A hatóság szerint a megalapozatlan és félrevezető állítások torzíthatják ugyanis a vásárlói döntéseket. A tavalyi ellenőrzések során a kifogásolt esetek aránya 3% alatt maradt, ugyanakkor a növekvő fogyasztói érdeklődés miatt továbbra is indokoltnak tartják a rendszeres vizsgálatokat. Megszűnik a kommunikációs rendezvény szervezési és szervezetfejlesztési beszerzések kötelező központosított rendszere. A változás értelmében az állami intézmények a jövőben szabadon dönthetnek arról, hogy az eddigi központi beszerzési rendszeren keresztül vagy önállóan szerzik be ezeket a szolgáltatásokat. A bejelentés szerint a központosított rendszer továbbra is elérhető marad, de használata nem lesz kötelező. A kormányzat célja a verseny erősítése és a korábban kialakult piaci koncentráció csökkentése. A döntéshozók szerint a változás több lehetőséget teremt a kisebb vállalkozások számára, miközben az állami intézmények rugalmasabban és hatékonyabban intézhetik kommunikációs beszerzéseiket. Társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a kormány azt a törvénytervezetet, amely visszaállítaná a pedagógusok szabadabb sztrájkjogát, ugyanakkor új minimumszolgáltatási kötelezettségeket vezetne be. A javaslat eltörölné a korábban veszélyhelyzeti szabályozás keretében bevezetett sztrájkkorlátozásokat, de előírná, hogy sztrájk idején is biztosítani kell a gyermekfelügyeletet reggel 7 és délután 3 óra között, a kollégiumokban pedig folyamatosan. A javaslat szerint az iskolákban dolgozó tanácsok is alakulnának, és megszűnne az a szabály, amely szakmai kérdésekben kizárólag a Nemzeti Pedagógus Karral való egyeztetést írta elő. A társadalmi egyeztetés június 27-éig tart.
3: Rendkívüli intézkedéseket vezet be a Wizzair a várható rekord forgalmú nyári szezon idejére. A légitársaság közlése szerint idén 15 új útvonallal, 19 repülőgéppel és közel 3 millió ülőhelyjel bővíti kínálatát, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A megnövekedett forgalom kezelése érdekében ismét feláll a bővített létszámú nyári akciócsoport, amely a nap 24 órájában figyeli a járatok működését és szükség esetén azonnal beavatkozik. A Wizzair most arra kéri utasait, hogy legalább 2 órával indulás előtt érkezzenek meg a repülőtérre, és előzetesen tájékozódjanak a podgyász szabályokról, ezzel is segítve a gyorsabb és gördülékenyebb utazást.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: A Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza középárfolyamai szerint a forint kiegyensúlyozottan teljesít a vezető valutákkal szemben. Egy euró árfolyama 357 forint körül alakul. Az amerikai dollárért mintegy 309 forintot kell adni, az angol font 414 forint közelében mozog, amíg a svájci frank árfolyama 389 forint körül jár. A devizapiac mozgását továbbra is a nemzetközi gazdasági folyamatok és a befektetői hangulat alakítja. Holnap folytatódik a kánikula térségünkben, de a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg. Délután és este elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, helyenként 3 mm körüli csapadékkal. A szél többnyire mérsékelt marad, a zivatarok környezetében pedig átmenetileg megerősödhet. Hajnalban 17, délután pedig 35 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go!
4: Köszönjük szépen a legfrissebbeket, 6 óra után járunk. Hello mindenkinek, indul már is a szombatesti kilenceseg műsor. A következő 2 órában lehet majd kérni a kedvenceket egymás után, üzenni is akár. SMS, telefon, Viber változatlan 0620-316-3000. Kezdünk elsőként Ed Sheerannál.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: sem Magdi is a nyári zápor a Sunshine FM-en a szombatesti kívánság műsorban. Hello mindenkinek a stúdióban, Kondor Roland, én vagyok ma is Normi magyar hangja, így várom a zenei kéréseket, üzeneteket egymás után 0620-316-3000, de akár be is lehet hozzám csörögni, valaki már a vonalban várakozik. Halló Sunshine FM, szia!
1: Halló, sziasztok, Magdi vagyok, és szeretnék
0: küldeni
1: a fiúknak a jó kis pörgős számot a kívánság műsorban.
0: Köszönöm szépen, hogy csörögtél, vigyázz magadra, már is jön Becky Jean és a Bella Ciao, mint a szombatesti kívánság műsorban.

0: sorozatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.
2: Csak nőnek a ráncok a szemem alatt, de a tűz, ami fűt, ugyanaz maradt. Telik az élet.
1: Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. Ma este és holnap hajnalban újabb 4 mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon. A játéknap rangadóján 7 órától Hollandia és Svédország csap össze, a győztes gyakorlatilag biztosíthatja helyét a kieséses szakaszban. 9 órától Németország Elefántcsontpart ellen lép pályára, a németek Curaçao ellen 7-1-es győzelmükkel a torna eddigi legnagyobb különbségű sikerét érték el, és újabb győzelemmel nagy lépést tehetnek a továbbjutás felé. Az afrikai együttes szintén győzelemmel kezdett, Ecuadort múlta felül 1-0-ra. Hajnali 2-kor Ecuador és Curaçao találkozik, a dél-amerikaiaknak a vereség gyakorlatilag

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Még a kávésprogram nincs meg, de a gombot már nyomom a rádión. Szeretem, amilyenek vagytok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Follow the Flow és a Marad Oktávol, 7 órához érkeztünk, így az első óráját a kívánság műsorunknak ki is pipáltuk, viszont a következő 60 percben is várom majd a zenei kéréseket, üzeneteket 0620 316 3000. Nagyon-nagyon fontos, drága hallgatók, hogy jövő héten hétfőn pörög majd tovább a Sunshine 25 játékunk. Minden hétköznap, minden műsorsában figyelni kell majd a felhívást, ezt követően pedig ötödikként csörögni a 0620 316 3000-es telefonszámon. Ennyire egyszerű. A napi nyeremények egyébként 25 000 forint értékű utalványok, valamint a fődíj sorsolásban nagyjából 500 000 forint értékű nyereményt sorsolunk majd ki az egész játékban részt vett hallgatók közül. További infók a sunshine.hu, most jönnek a friss hírek, a következő óránkat elsőként a Loco Locoval indítjuk majd.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Könnyebb lesz visszaküldeni az online rendeléseket. Mindhárom mobil szolgáltató emeli az árait. Illegális cigarettagyárat számoltak fel az Alföldön. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Június 19-től minden webáruháznak kötelező elektronikus elállási lehetőséget biztosítania a vásárlók számára. Az új szabály szerint a fogyasztók egy könnyen elérhető online felületen is jelezhetik, ha élni szeretnének a 14 napos elállási jogokkal. A változás nem jelent újdonságot, csupán egyszerűbbé teszi az ügyintézést. A webshopoknak olyan rendszert kell működtetniük, amelyen keresztül a vásárlók elektronikusan benyújthatják elállási nyilatkozatukat, a kereskedőknek pedig vissza kell igazolniuk annak beérkezését. A szakértők szerint a módosítás több 10 000 magyar webáruházat is érint, de jelentős fennakadásokra nem kell számítani. Az előző évi 4,4%-os inflációhoz igazodva emeli szolgáltatásainak díját mindhárom nagy hazai mobilszolgáltató, a Magyar Telekom és a Jettel júliustól, a VAN pedig szeptembertől vezeti be az új árakat. A változás elsősorban a korábban megkötött mobil és egyes vezetékes előfizetéseket érinti. A szolgáltatók közlése szerint a percdíjak, az SMS-ek és a forgalmi díjak nem változnak. A Telekom több idén bevezetett csomagot mentesít az emelés alól, míg a VAN egyelőre nem módosítja a vezetékes internet és televíziós szolgáltatásainak díját. Az érintett ügyfelek a következő hetekben részletes tájékoztatást is kapnak. Videós kampányt indít a Bethesda Gyermekkórház a gyermekek és fiatalok lelki egészségének támogatására. A rövid közérthető videók olyan fontos témákat dolgoznak fel, mint a szorongás, a teljesítménykényszer, az önértékelési problémák és a segítségkérés lehetőségei. A szakemberek szerint a tanév végén és a bizonyítványosztás időszaka sok gyermek számára jelenthet fokozott lelki terhelést, miközben a jó tanulmányi eredmények sem feltétlenül jelentenek érzelmi egyensúlyt. A sorozat a nyári szünet során jelentkező magány és elszigetelődés kérdésére is kitér, és gyakorlati tanácsokkal kíván segítséget nyújtani a családoknak. Másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos az ország teljes területére. Az idei első jelentős hőhullám különösen megterhelő lehet a szervezet számára, mivel még nem alkalmazkodott a tartósan magas hőmérséklethez. A szakemberek most azt javasolják, hogy a lakosság fokozottan figyeljen a megfelelő folyadékpótlásra, elsősorban víz vagy cukormentes italok fogyasztásával. Érdemes kerülni az alkoholt, a magas koffein és cukortartalmú italokat, valamint a nehéz és zsíros ételeket is. A legforróbb órákban ajánlott árnyékban tartózkodni és mellőzni a megterhelő fizikai munkát vagy sporttevékenységet. Az elővigyázatosság és a tudatos felkészülés segíthet a hőség egészségügyi kockázatainak csökkentésében. Nemzetközi együttműködésben számolt fel a NAV és a szlovák pénzügyi nyomozó hatóság egy bűnszervezetet, amely illegális cigarettagyárat működtetett az Alföldön. Az 5 tagból álló csoport professzionális gépsorokkal gyártott hamis dohánytermékeket, miközben az alapanyagokat Szlovákiában tárolták. A nyomozás szerint az elkövetők fejlett technikai eszközöket, kommunikációs blokkolókat és titkosított csatornákat használtak a lebukás elkerülésére. A hatóságok most összehangolt akcióban csaptak le egyszerre több helyszínen, és mintegy 1 milliárd forint értékű vagyont foglaltak le.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap folytatódik a kánikula térségünkben, de a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg. Délután és este elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, helyenként 3 mm körüli csapadékkal. A szél többnyire mérsékelt marad, a zivatarok környezetében pedig átmenetileg megerősödhet. Hajnalban 17, délután pedig 35 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: 7 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a szombatesti élő királyság műsorma velem Kondor Rolanddal. Hello mindenkinek, várom a zenei kéréseket, üzeneteket ebben az órában is, és ne feledjétek, 8 óra után pedig kezdődik a MixXL. Kezdünk elsőként a Loco Locoval, köszi, hogy velem rádiózol.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Másabb zenék mennek, változatosabb zenék, mint más országos rádióban.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Mondd el, miért? Miért van, hogy fáj? Miért van, hogy bárhová megyek, az éleple alatt újra és újra rám találsz? Miért is félsz, hisz feladtad már, és esténként várod,

0: Hold My Head, a Sunshine FM-en, a szombatesti királyság műsorban. Hello mindenkinek, a stúdióban továbbra is Kondor Roland, és 8 órát követően pedig átállunk majd két lemezjátszóra, mert mindjárt indul a MixXL, viszont várom a zenei kéréseket, üzeneteket ebben az órában is, valaki a vonalban. Szia Sunshine FM!
1: Szia, keresztanyának születésnapjára szeretnék kérni egy számot.
0: Akkor keresztanyának mindjárt jön a következő percekben egy nagy klasszikus.
1: Köszönöm szépen, szia!
0: És Robi is üzente nekem Viberen. Szia, Rolim, szeretnék kérni egy dalt a barátnőmnek, Anitának. Éppen hazafelé tartok az M3-ason, az érkezésemet pedig ilyen 9 órára írja. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és sietek haza hozzám. Üzenet átadva, várom még a zenei kéréseket itt a szombat estében is. 0620-316-3000. A következő percekben pedig már is jön Luis Capaldi, ez a Someone You Loved.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Ray Dalton és a Do It Again a kedvencek között itt a Szoma testében programajánlókkal folytatjuk, megérkezett hozzánk Kata. Szia!
2: Szia, Roli! Képzeld el, hogy Nyíregyháza belvárosában a templom és a szökőkút mellett egyszer csak 200 köbméter homok terem. Nem déli báb. Június 25-től jön a Hübner Amatőr Strandröplabda verseny a Kossuth térre. Helyi lemezlovasok pörgetik a ritmust, esténként pedig látványos gálamérkőzések várnak, szóval igazi tengerparti hangulat költözik a belvárosba. Elég volt a szürke hétköznapokból, és 220 felett száguldanál vissza a 70-es évek legbulisabb építőtáborába. Június 24-én a debreceni Nagyerdei Szabadtéri színpadra érkezik a Szép nyári nap musical, ahol a Veresegy Színház előadásában kelnek életre a legmenőbb neoton slágerek. Lesz itt kötelező paradicsompaszírozás, kis titkár szerelem, no meg a Santa Maria és a Pago Pago, szóval nosztalgiára fel, irány a Nagyerdő. Jó szórakozást a programokhoz.
1: Nagyon köszönjük, aki még szeretne dalt kérni, annak már nincs sok ideje, 0620-316-3000.
3: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM programajánló.
3: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Még a kávésbögrém nincs meg, de a gombot már nyomom a rádión. Szeretem, amilyenek vagytok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, annyira, őrült is jó az egész.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: The Killaroy és a Without You, ezzel zártuk a 2 órás élő esti kíváncsiság műsort a Sunshine FM-en. Perceken belül érkeznek majd a legfontosabb hírek, ezt követően pedig áttálunk 2 lemezjátszóra, mert jön majd a MixXL, az első 2 órában jön majd DJ Vágó, ezt követően pedig Váci Zoli is érkezik majd, és az utolsó órában pedig Robin pörgeti a kedvenceket, így érdemes éjfélig velünk rádiózni, mi pedig majd hétfőn délután találkozunk, mindenkinek kellemes és pihentető hétvégét kívánok. Kondor Roland lelép. Ciao.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Magyar Péter, Magyarország új miniszterelnökének, hát úgy mondjuk ilyen lakáskultúra magazinja, a Social-ön lakáskultúra magazinja, ahol bemutatta egyébként azokat az épületeket, ahol az előző kormány és annak vezetői dolgoztak, illetve úgy csináltak, mintha dolgoznának, vagy dolgoztattak, vagy valamit, át, hogy a minisztériumok épületét, vagy több minisztérium épületét, valamint a Karmelitát is bemutatta. Mondom, az irat megsemmisítők azokat most már ki kellett találni, vagy ki lehetett volna találni, hogy ezeket a bútorba beépített irat megsemmisítőket, nem?
3: Mekkora
2: tehát,
3: ötlet.
2: Hogy olyan fiók, amiben beteszel az iratokat, az összest, és akkor betolod, és akkor az nem másik oldalon már ki is jön. Tehát a beépített irat meg semmisítő. De ennyi ez nem volt. Látod, még az utolsó pillanatban, látszott, hogy ezek az utolsó pillanatban kerültek be a rendszerbe, mert hogy egyébként beépítve lettek volna biztos a bútorzatba, meg a technikába, nem?
3: Most ezen elgondolkodtam, hogy ez milyen jól kivitelezhető.
2: Teljesen jó. Betold a fiókot, ez az a fiók. És utána mondanám, várjál, rossz fiókba tetted. Az egy fontos nemzetközi irat volt. Hoppá, rossz fiókba, mert na, mindegy.
3: Az az álommeló, amit szeretsz csinálni, de lehet, hogy nem fizet jól, vagy az, ami jól fizet, tehát van pénzed, de gyűlölöd. Hát tehát, hogy biztonságot ad.
2: Hát azért ülök még itt, látod. Nincs pénzem, de szeretem csinálni. Tehát ez ennyi. Ennyi igen, a történet. Igen, hát és lehet, ha más kell csinálnom, az, hogy pénzt is keresek. Ledolgoztam az egész életemet, és még soha nem jutottam el, akár csak 3 napra is wellnessezni se. Így picit beköltöznék, kicsit kikapcsolódni. Szép napot kívánok mindenkinek. Na, tehát, hogy mert ugye ezt is mondtuk, hogy mire használnák a...
4: Tehát van, aki, én sem voltam még wellnessezni, soha.
2: Nem mondod.
4: Komolyan, soha.
2: De hát azért voltál már nyaralni, meg
4: nyaralni kéne, voltam, de wellnessezni soha, és nem is nagyon.
2: Hát miért nem voltál még olyan szállodában, ahol van mondjuk medence, meg ilyenek?
4: Tehát az voltam, olyan, ahol ilyen. Voltam medencében, de hát az nyilván nyáron kimentem. Volt olyan egyébként...
2: Gaci, biztos, hogy így van ez, vagy csak be akarsz költözni a Karmelitába?
4: Én leszek, még soha nem próbáltam ki, hogy milyen az, hogy 3 napig nem csinálsz semmit, hanem csak fekszel, meg masszázs, meg
2: amúgy
4: szauna,
2: nem olyan szar dolog, meg ilyesmi.
4: Én minden reggel egy álommelóban vagyok.
2: Na, én is ezt kezdtük, hogy ez tök jó.
4: És Verával majd elmegyünk wellnessezni. Hozzáteszem egyébként a nyaraláshoz, hogy...
2: Laci, minden főnökének üzenem, akár ingyen is csinálnám, hogy hagyjátok ezt.
4: Így is ingyen csinálom, hova akarsz már? Végén még fizetek.
3: Szerintem én a szöges ellentétetek vagyok.
4: Te fekszel a nappal.
3: Én szétélem azt, hogy fekszem, érzem, ahogy ég a testem, és már lángol.
2: Ég a testem.
3: És szó szerint úgy kell berángatni a napról, mert már azt
2: csorog a víz,
3: nekem,
2: minden a fejeden, nem?
3: Nem, azért annyira nem, tehát lehűtöm néha magam. De hogy igazából, igen, tehát jártam úgy, hogy Horvátországban konkrétan egyébként pesgett a bőröm már, mert vettem ilyen speckú, ilyen kókuszolajos napbarnitót, hogy én feketén jövök
2: haza. Már azt hitték, hogy grillezni is lehet rajta.
3: Konkrétan
2: már
3: egyébként egy kört tojás megsült volna rajtam. Tehát már olyan forró voltam, és csak ennyit hallgattam, hogy gyere már az árnyékba, nem megyek, nekem még itt jó. Utána azért rákverős
4: akkor
3: voltam.
4: Az étlapon, hogyha ezt látom, hogy maránsült tökörtojás reggelire.
2: Az ilyen gurmé. Ezeket te találtad?
3: Igen. Még mindig összegyűjtettem szürreális melókat. Tehát, hogy szállodák és matracégek, vagy kutatók fizetnek azért, hogy aludj, teszteld az ágyakat, és figyelik az alvásodat. Uh-huh. Elmennétek? Elhát.
4: El.
2: Hát, amúgy
4: mondjuk unalmas,
2: de arra is ráunnál,
3: jó, de vinnéd ha megint is maga
4: reggel felkelsz otthon, elhagyod a otthonodat, odod a párnak, nagyon nehéz napom lesz. Itt kell, 8 órát kell aludnom az egyik szállodában, én most nem bírok visszaaludni. Majd hazamész és folytatod tovább.
2: Vagy hazamegy és nem alszol.
4: Igen, tehát azért az úgy...
2: Próbálsz fennmaradni.
4: Az úgy kemény.
3: Jó, de lehet kutyakaját is kóstolni.
2: Ne.
3: Ti kóstoltatok már egyébként száraz tápot?
2: Nem.
4: Állítólag az ilyen fullos prémium az...
3: Olyan furán néztél.
2: Mert te kóstoltál,
3: igen.
2: Mi?
3: Igen.
2: De!
4: Majd elmondom adáson kívül, miből készül, jó? Nem fogod megkóstolni.
3: De már túl vagyok.
2: Száraz, figyelj, száraz kajánál, és akkor adod neki a száraz kaját, és akkor van, amikor így ott hagyja, meg kidobja oldalra.
4: Béla, nagy már pozorolj, hadd csak ugye!
2: Nem, és akkor úgy csinálom. Picúr, add ide
4: a táladat, megeszem én!
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Levették az Alkotmánybíróság napi rendjéről Sülyog Tamás indítványát. Emelkedhet a Széchenyi folyószámla hitel és a likviditási hitel kamata. Több milliárd forintos támogatásokat vizsgálnak a MOL alapítványánál. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Levette az Alkotmánybíróság teljes ülésének napirendjéről a köztársasági elnök alaptörvény értelmezési indítványát, Polt Péter a testület elnöke. Az Alkotmánybíróság közlése szerint 7 alkotmánybíró személyes és közvetlen érintettségre hivatkozva kizárási okot jelentett be, ezért az ügyben a teljes ülés nem határozatképes. Sülyog Tamás június 11-én fordult az Alkotmánybírósághoz, kérve az alaptörvény elfogadására és módosítására vonatkozó rendelkezések értelmezését. Az államfő indítványát azzal indokolta, hogy az elmúlt időszak politikai nyilatkozatai felvetették egyes közjogi méltóságok elmozdítását célzó egyedi helyzetekre szabott alaptörvény módosítások lehetőségét. Július 15-től módosulnak a Széchenyi Kártya Program több likviditási hitelkérelmének kamatfeltételei. A Széchenyi Folyószámla Hitel Max Plus, a Széchenyi Likviditási Hitel Max Plus, a Széchenyi Turisztikai Kártya Max Plus kamata a jövőben a három havi bubor értékéhez igazodik, amely jelenleg 5,89%. A változás azokat a szerződéseket érinti, amelyeket július 15-e után kötnek meg, amíg a június 18-áig befogadott hitelkérelmek esetében még a korábbi fix 3%-os kamat alkalmazható. A kormány indoklása szerint a módosítás célja a program költségeinek csökkentése és annak megakadályozása, hogy a kedvezményes hiteleket egyes vállalkozások befektetési célokra használják fel. A beruházási hitelkonstrukciók feltételei változatlanok maradnak. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. A kezdeményezés célja, hogy bértámogatással ösztönözze a 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és hallgatók nyári foglalkoztatását. A programban részt venni kívánó diákok már regisztrálhatnak, a munkáltatók pedig támogatási kérelmet nyújthatnak be a területileg illetékes járási hivatalokhoz. A támogatás július 1-e és augusztus 31-e között kezdődő és befejeződő határozott idejű foglalkoztatásokra vehető igénybe. A program célja, hogy a fiatalok munkatapasztalatot szerezzenek, miközben a munkáltatók is könnyebben biztosíthatnak nyári állás lehetőségeket. Költségvetési csalás gyanúja miatt nyomozást rendelt el a Budapesti Gazdasági Ügyészség a MOL új Európa Alapítvány egyes támogatási kifizetéseivel kapcsolatban. Az eljárás még egy februárban benyújtott feljelentés nyomán indult, amely szerint az alapítvány által mecenatúraként elszámolt támogatások egy része valójában reklám vagy szponzorációs szolgáltatás lehetett. A feljelentés szerint a támogatott szervezeteknek az alapítvány nevének és logójának megjelenítését, valamint kommunikációs feladatok teljesítését kellett vállalniuk. A NAV korábban elutasította a feljelentést, azonban az ügyészség a panaszvizsgálat során arra jutott, hogy a bűncselekmény gyanúja nem zárható ki. Az alapítvány egyébként 2024 végéig mintegy 7,5 milliárd forintnyi, valamint közel 30 millió euró értékű támogatásról döntött.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Holnap folytatódik a kánikula térségünkben, de a napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg. Délután és este elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, helyenként 3 mm körüli csapadékkal. A szél többnyire mérsékelt marad, a zivatarok környezetében pedig átmenetileg megerősödhet. Hajnalban 17, délután pedig 35 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen, és tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

0: 06 3 16 3000. Andrisom, indítsuk meg az estét, mivel kezdünk?
1: Már is indulunk, egy kicsit visszatekerjük az idő vas kerekét, ugyanis a 80-as évekből hoztam nektek egy kiváló felvételt, ami nem más, mint a klasszikus AHA együttes, és természetesen a dal címe nem más, mint a Take On Me.
0: Egészen este 10 óráig pedig a lemezjátszóknál

0: Swims és a The Door az előző percekben itt a megújult MixXL-ben. Kellemes estét kívánok mindenkinek, jöttek szép számmal üzenetek, viszont mielőtt ezeket elolvasnám, bemutatnám a lemezjátszók mögött. DJ Vágót.
1: Hello, sziasztok, sziasztok.
0: Hello, Andris, jöttek tehát üzenetek. A szombatesti mix tényleg megmentette a hetet, olyan energiát adtok, hogy most ismételten jó kedvem van. Ez Erikától érkezett.
1: Köszönjük szépen, Erika, ez a célunk, és reméljük még több powert adunk nektek.
0: Még egy üzenet, minden héten jobb és jobb, a tegnap esti mix is kiváló volt, a mai pedig egyszerűen fantasztikus, tényleg profi munka, ez pedig Vikitől érkezett.
1: Köszönjük szépen, Viki!
0: Így van, jöhetnek továbbra is az üzeneteitek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000, Andris, amivel megyünk tovább.
1: Még mindig maradunk egy kicsit a régiek, illetve az újak között, Dark Souls érkezik, és természetesen a dal címe nem más, mint a gyönyörű Barmer Season.
0: Egészen este 10 óráig a megújult MixXL-ben a lemezjátszóknál DJ Vágó.

0: Kavinsky, és Vastag Csaba az előző percekben itt a megújult Mixx-ben. Kellemes estét kívánunk mindenkinek egy órán keresztül, míg a lemezjátszók mögött DJ Vágó. Most viszont tartunk egy másodpercnyi szünetet, senki ne tekergesse a rádiót. Jó helyen vagytok, a megújult Mixx-el, ami szól nálatok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult Mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

0: vagyunk, hello mindenkinek, én mondtam, hogy tényleg csak egy másodpercnyi szünetet tartunk, hiszen hogyha vagy péntek, vagy szombat, akkor a térség valóban élő esti mix műsorát hallgathatjátok. Ez pedig a megújult MixXL, a lemezjátszóknál pedig egészen este 10 óráig a pénteki, illetve szombati állandó rezidensünk DJ Vágó. Hello Andris!
1: Sziasztok, hello, hello!
0: Jöhetnek továbbra is az üzenetek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Andrisom, folytassuk az estét, mivel indulunk most?
1: Folytassuk, egy fantasztikus dalt hoztam, ami nem más, mint Topic és A7S, és a Your Love.
0: Egészen este 10 óráig a lemezjátszók.

0: Keith Ryan és a Dezozson T az előző percben itt a megújult Mixx-ben. Kellemes estét kívánunk mindenkinek, hozzuk a jobbnál jobb felvételeket, intelligens zenék ebben az órában is, a lemezjátszóknál pedig a még intelligensebb DJ Vágó. Hello,
1: hello, hello, sziasztok, közben kaviárt teszünk Osztrigán.
0: Így van, így van, így van. És olvasok az üzeneteket, mint például szombat van, de még mindig a tegnap esti mix hatása alatt vagyok. Ez a műsor egyszerűen fantasztikus, ez Annától érkezett.
1: Köszi, Anna.
0: És még egy üzenet, a tegnap esti mix annyira bejött, hogy

0: 06 3030, Andrisom, egészen 10 óráig te vagy a lejátszók mögött. Mivel megyünk tovább?
1: Két Ryan után szabadon Estelle érkezik, ő nem más, mint az American Boy című dalát hozta nekünk egy fantasztikus remixben, úgyhogy engedjük is útjára.
0: Jó, átugrunk hirtelen Franciaországból az Egyesült Államokba.
1: Hát ilyen ez.
0: Mi ugrálunk jobbra-balra. Egészen este 10 óráig pedig a lemezjátszóknál DJ Vágó.
1: Most hambit eszünk.

0: Sabrina Carpenter és az Espresso, így a szombat estében kellemes estét mindenkinek. Az elmúlt 2 órában a megújult Mixixelben a pinteki, illetve a szombati állandó rezidensünk állt. Jó a DJ Vágó.
1: Hello, hello, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem.
0: Így van, érkeztek szép számmal még üzenetek, így a befejezésképpen. Andris, ez a 2 órás mix egyszerűen fantasztikus volt, alig várom, hogy újra jövő hét péntek legyen, ez Ákostól érkezett.
1: Köszi szépen, Ákos.
0: És minden héten jobbnál jobb felvételek szólnak nálatok mix formájában. Nagyon szépen köszönjük DJ Vágónak, ez pedig Viki írta nekünk.
1: Köszi szépen, Viki, igyekszem, ezen vagyok egész héten.
0: Andrisom, jövő héten pénteken mi pedig újra találkozunk.
1: Így van, köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, és neked is, hogy itt voltál velem. További szép estét kívánok, és gyönyörű szép hétvégét.
0: Köszönjük szépen, és hölgyek urak, senki ne tekergesse a rádiót, maximum a hangerőt, de azt a maximumra. Indul a Sound of Sunshine, méghozzá DJ Vácival, én pedig 1 óra múlva, este 11 órakor jövök vissza, amikor érkezik majd az új generáció DJ-je a lemezjátszók mögé, méghozzá Robin. Úgyhogy jó helyen vagytok, hangerőt a maximumra, indul a Sound of Sunshine.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Nyisd ki a füled, és nyisd ki az elméd. Utazz velünk! Ez egy különleges világ. Sound of Sunshine. Utazás a jelen és a jövő legtrendibb zenéivel. Ők a legnagyobb DJ-k és producerek. Ezek az éjszaka legjobb zenéi, mixbe öntve. Mixbe öntve. Mixbe öntve. Ez a város új hangja, az éjszaka igazi ritmusa. Two, one, zero. Az utazás kezdődik. A vezető

0: Ez a Sound of Sunshine.
1: Egy hét múlva újra indul az utazás. DJ-vel akkor is vár téged.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő.
3: A pillanat elérkezett.
2: A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin.
0: A házigazda Glass Norbert.
2: Aki itt nincs, az sehol sincs.
4: Itt is vagyok, hello mindenkinek, én mondtam, hogy egy óra, és visszatérek, folytatódik a megújult MixXL, ebben az órában pedig az új generáció DJ áll a lemezjátszó mögött, ő nem más, mint Robin. Jöhetnek ebben az órában is az infóitok, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000, egészen éjfélig, tehát a megújult MixXL-ben.

Sunshine Mix XL, a térség megújult mix műsora. Itt hallod a legjobb pop, dance és R&B zenéket mixelve. Itt kevernek a tényleg

0: DJ Pulban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin.
1: A megújult Mixixel, ami szól nálatok. Hello mindenkinek, továbbra is kellemes estét kívánok, vannak szép számmal üzenetek. Mindjárt az első így hangzik, nagyon ütős a Robin mai esti mixe, tökéletes karácsonyi levezetés, pont erre volt szükség egy hosszú nap után. Köszi a hangulatot, hatalmas pacsi nektek, Dávid, és van még egy üzenetünk, Robin, brutál jó a mai mix, igazi karácsonyi chill, nyugi és flow. Így kell zárni az estét, maradunk a frekvenciátokon. Köszönjük szépen, ez pedig Attilától érkezett. Hölgyek urak, jöhetnek a folytatásban is az üzenetek, 0620 316 3000. Nem szoporítom tovább a szót, játsszuk továbbra is a kedvenceket méghozzá mix formájában, egészen éjfélig a lemezjátékban.

0: Sixel a Sunshine FM-en. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin.
1: A megújult Mixixel, ami szólt nálatok ebben az órában, a lemezjátszunknál pedig nem más állt, mint Robin. Ezt a mixet is egyébként visszatudjátok majd hallgatni hétfőtől, méghozzá a sunshine.hu weboldalunkon keresztül. Most viszont, mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz vasárnap, sok felhő lesz az igen, csak kevés helyen számíthatunk majd hosszabb, rövidebb napos időszakokra. A reggeli órákban 1 és 9 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 20 fokig is felkúszhat a hőmérő higa. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 3 órás figyelmet. Hétfőn este 6 órakor várok majd ismételten mindenkit. Jó bulizást és biztonságos hazaérkezést a térségben mindenkinek. Glass Norbert vagyok. Sziasztok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Csak jó.

0: Csak a legnagyobb kedvencek. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.